Fel se kéne kelnem, nincs értelme. Csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se cseng, miért tiltottál le?

0: Yeah, come on. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Lemondott miniszteri jelöltségéről Melétei Barna Márton. Mintegy 430 áruházban szervez gyűjtést az Élelmiszerbank. Napos meleg időnk lesz hétvégén. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Mégsem lesz igazságügyi miniszter Melétei Barna Márton. A Tisza párt jogi igazgatója közölte, nem szeretné, hogy családi kapcsolata árnyékot vessen az új kormány hitelességére, ezért visszalépett a jelöltségtől. Melétei Barna Márton, Magyar Péter sógora. A leendő kormányfő elfogadta a döntést, és azt mondta, szerinte kiváló miniszter lett volna, munkájára pedig továbbra is számítanak országgyűlési képviselőként. Az új igazságügyi miniszter jelöltet ma jelenti be. A német írásbelivel folytatódik ma az érettségi, középszinten több mint 10 000-en, emelt szinten mintegy 3 000-en adnak számot tudásukról. Tegnap rendben lezajlottak az angol írásbelik is, nagyjából 76 000-en vizsgáztak. Középszinten a szövegértési feladatoknál témaként szerepelt például az ételfestékek használata vagy Monet festészete. Gyűjtést szervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank. Ma délutántól holnap estig országszerte 240 település több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. A cél, hogy legalább 50 000 rászorulónak segítsenek, mondta rádiónknak Nagy György András, az Egyesület külső kapcsolatok igazgatója.
2: Bármilyen hűtést nem igénylő élelmiszer nagy segítséget jelent, például készített konzervek, említhetném a kekszeket, rizst, valamilyen öntetet, feltétet. Ezekből a felajánlásokból mi 3 és 5 kiló közötti csomagokat fogunk összeállítani, és az egyes áruházak környékén működő karitatív szervezeteknek a segítségével az adott térségben fogjuk eljutatni rászorulókhoz, például idős gondozó központokba, vagy családsegítő szolgálatokhoz, gyermekvédelmi intézményekbe, akár hajléktalan ellátó intézményekbe, de fog belőle jutni fogyatékkal élő embereknek is, és a legkisebb településen élő embereknek is.
1: A második legszárazabb április volt az idei Magyarországon 1901 óta, közölte a Hungaromet. Országos átlagban alig több mint 4 mm-nyi eső hullott, ez az érték 90%-kal alacsonyabb az elmúlt 30 év átlagánál. A hőmérséklet eközben átlag közeli volt. Északkeleten, keleten még jöhetnek záporok, de a legtöbb helyen a felhők mellett már sok napsütésre készülhetnek. Este aztán újra befelhősödhet. A hőmérséklet 21-26 fokig emelkedik. Holnap nyugat felől szakadozni kezd a felhőzet, ismét sokat süthet a nap, néhol azért lehet zápor, zivatar. Délután 21-27 fokot mérhetünk. Vasárnap megint sok napsütésre lehet számítani, felhőkkel elvétve alakulhat ki zápor, 24-28 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor...

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Súlyosbodik az asszályhelyzet, új EKG-k érkeztek az EGRI kórházba, jön a születéshete Egerben. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Mondom a részleteket. Súlyosbodik az asszályhelyzet. Áprilisban a szokásos csapadékmennyiség egy tized esett. A csapadék hiánya a földek mellett a folyóink, tavaink vízszintjén is megmutatkozik. Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője rádiónknak elmondta, ilyenkor még nem intenzív a párolgás, és bíznak a májusi esőben is.
3: A folyóink, illetve a tavaink vízállása egyelőre viszonylag alacsonynak mondható. Nagy folyóinknál most már a valaha mért minimumok a közelében vagyunk 40-50 cm-rel, tavainknál pedig főleg a velencei tónál nagyon alacsony most ez a nyár elejé vízállás. A víz ugye az elmúlt évekhez hasonlóan a legfontosabb feladat egy közé sorolja, hogy a vizet a rendelkezésére álló területeken, csatornákban, holtágakban visszatartsa. Ez már a téli hónapokban elkezdődött, és azóta több millió köbméter vizet tudtunk betárazni, számítva arra, hogy ez az aszályos időszak egyre komolyabb lesz a most következő hónapokban.
2: Eger városa közösségi oldalán hívta fel a figyelmet, hogy az asszály és az alacsony vízállás miatt fokozottan sérülékenyé vált az Egerpatak élővilága, ezért arra kérik a lakókat, hogy óvják a patak tisztaságát. Hat új EKG készülékkel bővült a Markott Ferenc Kórház eszközparkja, tudatta a heol.hu. Az új berendezések a szív működésének vizsgálatát segítik, így gyorsabban és pontosabban ismerhetők fel a szívritmuszavarok és más kardiológiai problémák. Az EGRI Kórház az elmúlt időszakban több fejlesztést is bejelentett. Megújult a személyzeti szakellátás, kibővült a call center szolgáltatás, valamint a várótermeket is felújították. Ismét megrendezik Egerben a születéshete program sorozatot május 9-e és 17-e között. Az egerhírek.hu beszámolt róla, hogy az idei központi téma kapcsolódás lesz. Szeretnék felhívni a figyelmet a természetes szülés, az anyateljes táplálás és a válaszkész gondoskodás fontosságára. A programokon várandósok, családok és kisgyermekes szülők találkozhatnak szakemberekkel és kaphatnak hasznos információkat. A többnapos rendezvényen workshopok, női körök, családi programok és beszélgetések is várják az érdeklődőket. Megújultak Eger játszóterei, az önkormányzat összesen 13 helyszínen végzett fejlesztéseket, tudatták a város közösségi oldalán. A beruházás során 20 új játékeszközt telepítettek, többek között csúsztás minitornyot, rugós autót, babaházat, mérlekintát és mászókákat. 7 játszótéren új ütéscsillapító gumiburkolat is épült a játékok alá. A munkálatok több városrészt érintettek, például a Cifrakapu utcát, a Kallomalom utcát és a Rákóczi utat is. Emellett további 4 helyszínen már meglévő játékokat újítottak fel. A fejlesztések és a felújítások teljes egészében önkormányzati forrásból valósultak meg. Sikeres vizsgát tett 11 önkéntes és 19 létesítményi tűzoltó Hevesvár megyében. A katasztrófa védelem közölte, a résztvevők 40 órás képzésen vettek részt, ahol elméleti és gyakorlati feladatokat is teljesítettek. A tanfolyamon többek között munkavédelmet, égéselméletet, tűzoltási és mentési ismereteket tanultak. A gyakorlati vizsgán oltóvízbiztosítást és sugárszerelést kellett végrehajtaniuk. Az önkéntes tűzoltók Szarvaskő, Szomolya és Recsk településekről érkeztek, míg a létesítmény egységek a Mátrai erőmű tűzoltóságához csatlakoznak. Ma van a Magyar Fagyi napja. Ebből az alkalomból az eseményhez csatlakozott cukrászdák országszerte különleges ízekkel és egyedi akciókkal várják a vendégeket. Sok helyszínen családi programokkal és kóstolókkal is készülnek. Tudtuk meg Nebehaj Vandától a szervező Élmény és Szakértelem Magyarország Alapítvány kommunikációs vezetőjétől.
4: Magyarországon erős kultúrája van a fagylaltnak, bár sokan ugye Olaszországot gondolják a fagylalt igazi otthonának, és a magyar emberek nagyon szeretik. Fontos az élmény, mert a sétálunk közben, beszélgetünk közben össze tudja kötni így az embereket. Egy ünnep a Magyar Fagylalt napja, ünnepeljük azt, hogy csodálatos cukrászdáink, fagylalt készítőink vannak, olyan minőséget adnak nekünk, ami világszinten is egyedülálló, és a számos díjazásunk is bizonyítja, mindamellett meg az együttlét, a barátság és a család ünnepe is.
2: Gyűjtésszervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank. Ma délutántól holnap estig országszerte 240 település, több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. A cél az, hogy legalább 50 ezer rászorulónak segítsenek, mondta rádiónknak Nagy György András, az Egyesület külső kapcsolatok igazgatója.
5: Bármilyen hűtés nem igénylő élelmiszer nagy segítséget jelent, például készített konzervek, említhetném a kekszeket, ríst, valamilyen öntetet, feltétet. Ezekből a felajánlásokból mi 3 és 5 kiló közötti csomagokat fogunk összeállítani, és az egyes áruházak környékén működő karitatív szervezeteknek a segítségével az adott térségben fogjuk eljutatni rászorulókhoz, például idős gondozó központokba, vagy családsegítő szolgálatokhoz, gyermekvédelmi intézményekbe, akár hajléktalan ellátó intézményekbe, de fog belőle jutni fogyatékkal élő embereknek is, és a legkisebb településen élő embereknek is.
2: Vármegyénkben Egri, Gyöngyös és 60 üzletekben is várják az adományokat. Rászoruló gyermekek számára indult gyermeknapi könyvgyűjtés Egerben, írja a heol.hu. Május 12-éig várják a jó állapotú gyermek és ifjúsági könyveket. A felajánlásokat a Bródi Sándor könyvtár központi épületében, a gyermekkönyvtárban, valamint a Felnémeti és a Felsővárosi Fiók könyvtárban lehet leadni. A kezdeményezéssel szeretnék elérni, hogy a rászoruló gyerekek könyvajándékot kapjanak gyermeknapra, miközben a könyvtárak közösségi és segítő szerepére is felhívják a figyelmet. Az akciót a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Heves megyei szervezete és a Magyar Vöröskereszt Hevesvár megyei szervezete közösen indította. Közlekedés biztonsági programokat rendeznek Egerben a Közlekedési Kultúra napja alkalmából, tudatta honlapján a Vármegyei Kormányhivatal. Május 14-én csütörtökön délelőtt a Civil Közösségek Háza udvarán középiskolások vehetnek részt szimulátoros, elektromos rolleres és ügyességi pályás programokon, valamint elsősegélybemutatón. Délután az Egri tanpályán motoros vezetéstechnikai tréninget tartanak. Az autósoknak ingyenes járműátvizsgálásra és vezetéstechnikai tanácsadás is lesz. A rendezvényt több szervezet közösen szervezi a közlekedésbiztonság javítása érdekében. A török fürdőkultúrát bemutató új kiállítás nyílik az Egri várban az Emlékhelyek napján. A tárlata 17. század elején épült, Valide Szultán Hamam gőzfürdő történetén keresztül mutatja be az oszmánkori fürdők világát. A program szombaton ünnepélyes zászlófelvonással és díszlövéssel indul, később ingyenes tárlatvezetésekkel várják az érdeklődőket. Az Egri vár vitézei és az Egri vitézlő oskola fegyver bemutatókkal, valamint középkori gyógyászat és fegyverhasználati ismertetőkkel készülnek. Több mint 8 millió forinttal támogatja az egri civil szervezeteket az önkormányzat, számolt be a heol.hu. A civil alapból összesen 7 millió forintot osztanak szét a közgyűlés döntése alapján, miután mind az 54 beadott pályázat támogatást kapott. Emellett 1,2 millió forinttal segítik a szeptemberi civil ünnep megrendezését is. A 31. Eger civil ünnepe programjait idén az Egri Szent György Lovagok Alapítvány szervezi. A rendezvényhez több évközi esemény is kapcsolódik majd. A támogatott programok között koncert, tábor, kerékpártúra, szakmai konferencia, kiállítás és egészségügyi szűrőprogram is van. Az időjárásról. Ma napsütést többször felhősödés zavarja, helyenként futószáporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak, általában gyenge mérsékelt marad a nyugati északnyugati szél, de a záporok környezetében erős lökések is előfordulhatnak. Ma Egerben 22 fokig melegszik a levegő, és a déli órákban magas lesz az UV-sugárzás. Köszönöm a figyelmet!
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Hello, jó reggelt kívánok, május 8-án pénteken, kezdjük együtt a napot, és ébredj velem, énekli nem sokára Berry, de csak Timbaland és Carrie Hilson után jön a The Way I Are, és jöhet üzenet, Viber üzenet, de hívni is lehet a 0620-55-55-155-öt, 4 perc múlva 4:07, jó reggelt, sok boldogságot a névnapos Mihályoknak és a szülinaposoknak is, Max M. Levente vagyok.
1: Best FM.

befejeződésének emléknapját. Ezen a napon tette le a fegyvert a náci Németország hadserege, az Amerikai Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Franciaország és a Szovjetunió szövetséges hadereje előtt 1945-ben. És bár nemrég arról szóltak a pletykák, hogy lehet elválnak, lehet, hogy volt valami kis konfliktus, vagy talán nagyobb, elásták a csatabárdot, ha már háború, ugye? Blake Shelton és Gwen Stefani, az amerikai álompár következik. Nobody but you a besten. Jó reggelt! Don't have to leave this town to see the world.

0: Rest FM a legjobb zenék. A péntek reggel sok helyen párával indul, 7-13 fok van, napközben 20-26 fokot mérhetünk, napos felhős idő, egy-egy utó záporral, főleg keleten. Erre készülhetünk, na de hogy mi vár ránk hétvégén, az is kiderül mindjárt, rögtön fél hét. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést kívánok. Hamarosan folytatjuk, méghozzá Calabriában.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
4: Szóltam, figyelj, szép szed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Megújultak az egri játszóterek, új tűzoltók vizsgáztak Hevesben, ma van a Magyar Fagyi Napja. Köszöntöm Önöket, Török Mónika vagyok. Mondom a részleteket. Megújultak Eger játszóterei, az önkormányzat összesen 13 helyszínen végzett fejlesztéseket tudatták a város közösségi oldalán. A beruházás során 20 új játékeszközt telepítettek, többek között csúsztás minitornyot, rugós autót, babaházat, mérlekintát és mászókákat. 7 játszótéren új ütéscsillapító gumiburkolat is épült a játékok alá. A munkálatok több városrészt érintettek, például a Cifrakapu utcát, a Kallumalom utcát és a Rákóczi utat is. Emellett további 4 helyszínen már meglévő játékokat újítottak fel. A fejlesztések és a felújítások teljes egészében önkormányzati forrásból valósultak meg. Sikeres vizsgát tett 11 önkéntes és 19 létesítményi tűzoltó Hevesvár megyében. A katasztrófa védelem közölte, a résztvevők 40 órás képzésen vettek részt, ahol elméleti és gyakorlati feladatokat is teljesítettek. A tanfolyamon többek között munkavédelmet, égéselméletet, tűzoltási és mentési ismereteket tanultak. A gyakorlati vizsgán oltóvízbiztosítást és sugárszerelést kellett végrehajtaniuk. Az önkéntes tűzoltók Szarvaskőz, Szomolya és Recsk településekről érkeztek, míg a létesítmény egységek a Mátrai Erőmű tűzoltóságához csatlakoznak. Ma van a Magyar Fagyi Napja. Ebből az alkalomból az eseményhez csatlakozott cukrászdák országszerte különleges ízekkel és egyedi akciókkal várják a vendégeket. Sok helyszínen családi programokkal és kóstolókkal is készülnek. Tudtuk meg Nebehaj Vandától a szervező Élmény és Szakértelem Magyarország Alapítvány kommunikációs vezetőjétől.
2: Magyarországon erős kultúrája van a fagylaltnak, bár sokan ugye Olaszországot gondolják a fagylalt igazi otthonának, és a magyar emberek nagyon szeretik. Fontos az élmény, mert a sétálunk közben, beszélgetünk közben össze tudja kötni így az embereket. Egy ünnep a magyar fagylalt napja, ünnepeljük azt, hogy csodálatos cukrászdáink, fagylalt készítőink vannak, olyan minőséget adnak nekünk, ami világszinten is egyedülálló, és a számos díjazásunk is bizonyítja, mindamellett meg az együttlét, a barátság és a család ünnepe is.
1: Az időjárásról. Ma a napsütést többször felhősödés zavarja, helyenként futószáporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak. Általában gyenge mérsékelt marad a nyugati északnyugati szél, de a záporok környezetében erős lökések is előfordulhatnak. Ma Egerben 22 fokig melegszik a levegő, és a déli órákban magas lesz az UV-sugárzás. Köszönöm a figyelmet!
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék! Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

What is fact? Should truly be a reason for us to change.

Best FM, a legjobb zenék a péntek sok helyen indul párával. Napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok főleg már csak keleten, északkeleten alakulhatnak ki. Most 7-13, napközben 20-26 fok között alakul a maximum. Holnap is hasonló időnk lesz, de már egy fokkal melegebb, 22-27 fok. És ha minden igaz, a hétvégén vasárnapig érkezik a legtöbb napsütés, bár akkor is lehetnek fátyol felhők az égen, és egy-egy futózápor sem kizárt, akkor már 23-28 fokig melegszik a levegő. Jön egy újabb a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül a Szapri duódala, ez a Baya Baya Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Sokak szerint, és egyébként osztom ezt a véleményt, minden fejben dől el, még ha egy kicsit rosszabbul is indult a nap. Mosolyogjunk, attól tutira jobb lesz. Jön majd Lily Allen és a Smile hét után, és Subbase Monster is. telefon SMS Viber számunkon. Lehet ünnepelni a Mihályokat, a szülinaposokat, és ha közlekedési hír van, az is jöhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Magyar otthonokra magyar hőszigetelés. Válassza a prémium magyar építőanyag védjeggyel ellátott Hungarocell hőszigetelő rendszert. Hungarocell.hu.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

0: a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmrádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A Dobótér Eger legnagyobb tere, amely a történelmi belváros szívében található. Legkorábbi elnevezése Piac tér, később a Városház tér nevet kapta, volt Kossuth Lajos tér is, de napjainkban ismét a hős várvédő kapitány nevét viseli. A téren már a középkorban vásárokat tartottak, sőt, egykor a rabszolgakereskedelem is folyt itt. Az 1965-ös piac csarnok megépüléséig tartottak itt gyümölcs és zöldségpiacokat, ezután alakult ki a Dobótér mai arculata, a nagyobbik részét lezárták a gépjármű forgalom elől, és leburkolták. A téren találjuk a kivont kardú Dobó Istvánt, a követ Dobó Egrinővel, és a kardját éppen kirántani készülő megcseit ábrázoló szoborcsoportot, a Minarita templomot, a Minarita rendházban működő Szent Hedvig kollégiumot, és a Városházát is.
0: Best FM, a legjobb zenék! Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A Szépasszony völgy első elnevezése Gróf Kohári István emlékét idézi, aki az egri vár visszafoglalása során 1687-ben hajduival ezen a területen táborozott. A Szépasszony név eredetére azonban több magyarázat is létezik. Néprajzkutatók szerint Szépasszony a magyar ősvallás egyik istenasszonya volt, a szerelem istennője. Nekin mutattak be áldozatot ezen a helyen. Van, aki szerint egy igen szép asszony árulta az egyik pincében a bort, innen az elnevezés. Más elképzelés szerint egy katonatiszt kikapós felesége lehetett, a völgy nevét adó szép asszony. A hagyomány az öreg sor pincéit a török időkbe, illetve a középkorba helyezi. A szép asszony völgy minden pincéje tartogat valamilyen meglepetést, faragványokat a borral, vagy a borozással kapcsolatos szokásokat, hagyományokat, legendákat.
0: Best FM, a legjobb zenék! Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Élelmiszereket gyűjtenek, könyvekkel segíthetünk gyerekeknek, közlekedésbiztonsági programok jönnek. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Gyűjtésszervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank. Ma délutántól holnap estig országszerte 240 település, több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. A cél az, hogy legalább 50 ezer rászorulónak segítsenek, mondta rádiónknak Nagy György András, az Egyesület külső kapcsolatok igazgatója.
3: Bármilyen hűtés nem igénylő élelmiszer nagy segítséget jelent, például készítettek konzervek, említhetném a kekszeket, díszt, valamilyen öntetett fel. Ezekből a felajánlásokból mi 3 és 5 kiló közötti csomagokat fogunk összeállítani, és az egyes áruházak környékén működő karitatív szervezeteknek a segítségével az adott térségben fogjuk eljutatni rászorulókhoz, például idős gondozó központokba, vagy családsegítő szolgálatokhoz, gyermekvédelmi intézményekbe, akár hajléktalan ellátó intézményekbe, de fog belőle jutni fogyatékkal élő embereknek is, és a legkisebb településen élő embereknek is.
2: Vármegyénkben Egri, Gyöngyös és 60 üzletekben is várják az adományokat. Rászoruló gyermekek számára indult gyermeknapi könyvgyűjtés Egerben, írja a heol.hu. Május 12-éig várják a jó állapotú gyermek és ifjúsági könyveket. A felajánlásokat a Bródi Sándor könyvtár központi épületében, a gyermekkönyvtárban, valamint a Felnémeti és a Felsővárosi Fiók könyvtárban lehet leadni. A kezdeményezéssel szeretnék elérni, hogy a rászoruló gyerekek könyvajándékot kapjanak gyermeknapra, miközben a könyvtárak közösség és segítő szerepére is felhívják a figyelmet. Az akciót a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Heves megyei szervezete és a Magyar Vöröskereszt Hevesvár megyei szervezete közösen indította. Közlekedésbiztonsági programokat rendeznek Egerben a Közlekedési Kultúra Napja alkalmából, tudatta honlapján a Vármegyei Kormányhivatal. Május 14-én csütörtökön délelőtt a Civil Közösségek Háza udvarán középiskolások vehetnek részt szimulátoros, elektromos rolleres és ügyességi pályás programokon, valamint elsősegélybemutatón. Délután az Egri tanpályán motoros vezetéstechnikai tréninget tartanak. Az autósoknak ingyenes jármű átvizsgálásra és vezetéstechnikai tanácsadás is lesz. Az időjárásról. Ma a napsütést többször felhősödés zavarja, helyenként futózáporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak. Általában gyenge mérsékelt marad a nyugati északnyugati szél, de a záporok környezetében erős lökések is előfordulhatnak. Ma Egerben 22 fokig melegszik a levegő, és a déli órákban magas lesz az UV-sugárzás. Köszönöm a figyelmet!
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, jó reggelt kívánok! Kitartást a hét utolsó munkanapjához, május 8, péntek, sok boldogságot a névnapos Mihályoknak, és Isten éltessen minden szülinapos Best FM hallgatót is. Király Viktor, aztán nem sokára a börtönt megúszó Britney Spears, és Shania Twain is énekel ebben az órában. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, 7 óra elmúlt, jó reggelt, Max M. Levente vagyok.

Rest FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, az év 128. napja van, május 8. péntek, a magyar kézműves fagylalt napja. Ugye, hogyha római számmal írjuk a májust, az 5. hónapot római 5-össel, az egy V betű, rajta pedig a 8-as két gombóc fagyinak felel meg. Na hát ezért ez a dátum hasonlít a legjobban a fagyira. A mai a magyar fagyi nap, ilyenkor egy csomó helyen féláron adják a kézműves fagylaltot, sokan jótékony célokra is juttatnak az e napon szerzett plusz bevételekből, illetve reméljük idén is sokan szállítanak kórházak, gyermek intézmények számára fagyit, és ha fagyi, akkor öröm, boldogság, mosolygás. Smile címmel Lili Ellen dala folytatja a péntek reggelt.

0: Best FM, a legjobb zenék. Napos gomoly felhős időnk lesz a reggeli párát követően, ami itt-ott tapasztalható. Napközben 20-26 fokig melegszik a levegő, és keleten, észak-keleten egy-egy futózápor még ma is előfordulhat. Részletek és a hétvége időjárása mindjárt. 7:30 után Will Smith-szel megyünk tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Súlyosbodik az asszályhelyzet, új EKG-k érkeztek az EGRI kórházba, jön a születéshete Egerben. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Súlyosbodik az asszályhelyzet. Áprilisban a szokásos csapadékmennyiség egy tizede esett. A csapadék hiánya földek mellett a folyóink, tavaink vízszintjén is megmutatkozik. Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője rádiónknak elmondta, ilyenkor még nem intenzív a párolgás, és bíznak a májusi esőben is.
2: A folyóink, illetve a tavaink vízállása egyelőre viszonylag alacsonynak mondható. Nagy folyóinknál most már a valaha mért minimumoknak a közelében vagyunk 40-50 cm-rel, tavainknál pedig főleg a velencei tónál nagyon alacsony most ez a nyár elejé vízállás. A vízügy az elmúlt évekhez hasonlóan a legfontosabb feladat egyik közé sorolja, hogy a vizet a rendelkezésére álló területeken, csatornákban, holtágakban visszatartsa. Ez már a téli hónapokban elkezdődött, és azóta több millió köbméter vizet tudtunk betárazni, számítva arra, hogy ez az aszályos időszak egyre komolyabb lesz a most következő hónapokban.
1: Eger városa közösségi oldalán hívta fel a figyelmet, hogy az asszály és az alacsony vízállás miatt fokozottan sérülékenyé vált az Egerpatak élővilága, ezért arra kérik a lakókat, hogy óvják a patak tisztaságát. 6 új EKG készülékkel bővült a Markot Ferenc Kórház eszközparkja, tudatta a heol.hu. Az új berendezések a szív működésének vizsgálatát segítik, így gyorsabban és pontosabban ismerhetők fel a szívritmuszavarok és más kardiológiai problémák. Az EGRI Kórház az elmúlt időszakban több fejlesztést is bejelentett. Megújult a személyzeti szakellátás, kibővült a call center szolgáltatás, valamint a várótermeket is felújították. Ismét megrendezik Egerben a születéshete programsorozatot május 9-e és 17-e között. Az egerhírek.hu beszámolt róla, hogy az idei központi téma a kapcsolódás lesz. Szeretnék felhívni a figyelmet a természetes szülés, az anyateljes táplálás és a válaszkész gondoskodás fontosságára. A programokon várandósok, családok és kisgyermekes szülők találkozhatnak szakemberekkel és kaphatnak hasznos információkat. A többnapos rendezvényen workshopok, női körök, családi programok és beszélgetések is várják az érdeklődőket. Az időjárásról. Ma napsütést többször felhősödés zavarja, helyenként futószáporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak. Általában gyenge mérsékelt marad a nyugati északnyugati szél, de a záporok környezetében erős lökések is előfordulhatnak. Ma Egerben 22 fokig melegszik a levegő, és a déli órákban magas lesz az UV-sugárzás. Köszönöm a figyelmet!
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék! Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Ezt FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok május 8-án, pénteken. Sok boldogságot a Mihályoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Pontosan 100 éve ezen a napon született Sir David Frederick Attenborough, angol természettudós, dokumentumfilmes, az ismeretterjesztő televízió műsorok egyik úttörője.
1: A Földön élő összes rovarfaj 80%-a az esőerdőben él.
0: 1943-ban a mai napon született Laux József, magyar rock és jazzdobos, az Omega és az LGT tagja. Gyere, 75 éve ezen a napon született Philip Bailey, az Earth, Wind & Fire énekese. Május 8 megszületett az ausztrál Darren Hayes, a Savage Garden egyik fele. És 1953-ban ugyanezen a napon született Alex Van Halen, holland-amerikai zenész, a Van Halen dobosa. Még egyszer sok boldogságot kívánok az ünnepelteknek. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó utat kívánok, sajnos van egy komoly baleset az M0-áson, ami miatt 7-8 kilométeres a torlódás. A pontos helyszín pedig az M2-es csomópont után a Megyeri híd felé vezető oldalon. Már az M2-es is Dunakeszig visszatorlódik. Aki tud, kerüljön, jó utat, kitartást kívánok. Mindjárt 8 óra jönnek a friss hírek, aztán pedig bemutatjuk.
2: Elnöki ügy.
1: Jön például a Well Hello és az Apu Vedd Meg, és itt lesz az Everything But The Girl is. Telefon SMS Viber számunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Magyar otthonokra magyar hőszigetelés. Válassza a prémium magyar építőanyag védjeggyel ellátott Hungarocell hőszigetelő rendszert. Hungarocell.hu.
0: A Best FM-en minden pillanat

0: legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A Bélapát falvai apátság Magyarország egyetlen éppen megmaradt román stílusú ciszterci temploma, a Bükk legjellegzetesebb hegycsúcsa a Bélkő sziklái alatt áll, az ott fakadó három kút nevű forrás mellett. A templom nemzetközi szinten is elismert kultúrtörténeti műemlék építészeti szempontból szinte egyedülálló. 1232-ben második Kilit, egri püspök létesítette az apátságot azzal a céllal, hogy a környékbeli kunokat és besenyőket a keresztény hitre térítsék. Az apátsági templom mellett egy korábban megépült ciszterci monostor is állt, de ennek mára már csak a romjai láthatóak. Az egész épület együttes az idilli erdei környezetben, háttérben a 781 méter magas Bélkő megsebzett hófehér sziklatömbjével feledhetetlen látvány.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: A Kékes Magyarország legmagasabb hegye. Az északi középhegységben, a Mátrában található, a Balti tenger szintjéhez mérve 1014, az Adriai tenger szintjéhez mérve 1015 méter magas. Gyakran emlegetik Kékestető néven is, ez azonban helytelen, hiszen Kékestető a Kékes területén található település neve. A napsütéses órák száma jóval az országos átlag felett van, a hőmérséklet napi ingadozása kiegyenlített. Hegyvidék is sajátossága, hogy alacsony a páranyomás és magas a nedvességtartalom. A levegő por és pollenszegény, a házi poratka ezen a magasságon például már nem él meg. A hegyen álló tévétorony kilátóként is szolgál, ami a 180 méteres magasságával Magyarország legmagasabb építményei közé tartozik.
0: Best FM, a legjobb zenék! Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Megújultak az egri játszóterek, új tűzoltók vizsgáztak Hevesben, ma van a Magyar Fagyi napja. Köszöntöm Önöket, Török Mónika vagyok. Mondom a részleteket. Megújultak Eger játszóterei, az önkormányzat összesen 13 helyszínen végzett fejlesztéseket tudatták a város közösségi oldalán. A beruházás során 20 új játékeszközt telepítettek, többek között csúsztás minitornyot, rugós autót, babaházat, mérlekintát és mászókákat. 7 játszótéren új ütéscsillapító gumiburkolat is épült a játékok alá. A munkálatok több városrészt érintettek, például a Cifrakapu utcát, a Kallumalom utcát és a Rákóczi utat is. Emellett további 4 helyszínen már meglévő játékokat újítottak fel. A fejlesztések és a felújítások teljes egészében önkormányzati forrásból valósultak meg. Sikeres vizsgát tett 11 önkéntes és 19 létesítményi tűzoltó Hevesvár megyében. A katasztrófa védelem közölte, a résztvevők 40 órás képzésen vettek részt, ahol elméleti és gyakorlati feladatokat is teljesítettek. A tanfolyamon többek között munkavédelmet, égéselméletet, tűzoltási és mentési ismereteket tanultak. A gyakorlati vizsgán oltóvízbiztosítást és sugárszerelést kellett végrehajtaniuk. Az önkéntes tűzoltók Szarvaskő, Szomolya és Recsk településekről érkeztek, míg a létesítmény egységek a Mátrai Erőmű tűzoltóságához csatlakoznak. Ma van a Magyar Fagyi napja. Ebből az alkalomból az eseményhez csatlakozott cukrászdák országszerte különleges ízekkel és egyedi akciókkal várják a vendégeket. Sok helyszínen családi programokkal és kóstolókkal is készülnek. Tudtuk meg Nebehaj Vandától a szervező Élmény és Szakértelem Magyarország Alapítvány kommunikációs vezetőjétől.
3: Magyarországon erős kultúrája van a fagylaltnak, bár sokan ugye Olaszországot gondolják a fagylalt igazi otthonának, és a magyar emberek nagyon szeretik. Fontos az élmény, mert a sétálunk közben, beszélgetünk közben össze tudja kötni így az embereket. Egy ünnep a Magyar Fagylalt napja, ünnepeljük azt, hogy csodálatos cukrászdáink, fagylalt készítőink vannak, olyan minőséget adnak nekünk, ami világszinten is egyedülálló, és a számos díjazásunk is bizonyítja, mindamellett meg az együttlét, a barátság és a család ünnepe is.
2: Az időjárásról. Ma a napsütést többször felhősödés zavarja. Helyenként futószáporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak. Általában gyenge mérsékelt marad a nyugati északnyugati szél, de a záporok környezetében erős lökések is előfordulhatnak. Ma Egerben 22 fokig melegszik a levegő, és a déli órákban magas lesz az UV-sugárzás. Köszönöm a figyelmet!
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Az első Beyoncé-tól, akinek igazi családi esemény lett a Met Gála, ugyanis ezúttal elkísérte őt férje, Jay-Z, valamint 14 éves közös lányok Blue Ivy is, aki kiköpött anyukája, annyira hasonlít rá. Szól már is az If I Were a Boy, 4, lassan 5 perccel múlt 8. Jó reggelt, jó utat, Max Szemlevente vagyok.
0: Best

0: Jazz FM a legjobb zenék. Most már 10 kilométeres a dugó az M0-áson a Megyeri híd felé. Nem sokkal a híd előtt történt baleset, valaki a szalagkorlátnak hajtott, egy sáv járható, és már az M2-es is Dunakeszig visszatorlódik, sőt Dunakeszin a 2-es főút is beállt picit. Aki tud, kerüljön, jó utat, 0620 55 55 155. A Waka Waka után jön a Dai Dai. Shakira egyébként a foci VB-k királynője is lehetne akár, hiszen már másodszor kérték föl, hogy elénekelje a futballvilágbajnokság hivatalos dalát. Ugye emlékszünk a 2010-es dél-afrikai világbajnokságon a Waka Waka című dalra, amely jelenleg 4,5 milliárd megtekintésnél jár a legnépszerűbb videó megosztó oldalon. Az idei amerikai foci VB hivatalos dala a Dai Dai címet viseli, és valahogy így szól.
1: This time for Africa, waka waka, hey hey.
0: Hát ez ugyanaz a dal, csak átírták a szöveget. Loka Hesszol most a kolumbiai énekesnőtől. Egy perccel 8:45 után itt a Besten. Jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék a hét utolsó munkanapján kellemes májusi időnk lesz, 20-26 fok közötti maximummal, napos, gomoly felhős idő, csapadék nélkül. És hogy milyen időnk lesz a hétvégén, az is kiderül nem sokára a hírek végén, részletes időjárás jelentés, aztán a diszkó korszakot idézzük meg a Starzone 54-ral. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Élelmiszereket gyűjtenek, könyvekkel segíthetünk gyerekeknek, közlekedésbiztonsági programok jönnek. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Gyűjtésszervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank. Ma délutántól holnap estig országszerte 240 település, több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszerfelajánlásokat. A cél az, hogy legalább 50 ezer rászorulónak segítsenek, mondta rádiónknak Nagy György András, az Egyesület külső kapcsolatok igazgatója.
2: Bármilyen hűtés nem igénylő élelmiszer nagy segítséget jelent, például készített konzervek, említhetném a kekszeket, díst, valamilyen öntetett feltétet. Ezekből a felajánlásokból mi 3 és 5 kiló közötti csomagokat fogunk összeállítani, és az egyes áruházak környékén működő karitatív szervezeteknek a segítségével az adott térségben fogjuk eljutatni rászorulókhoz, például idős gondozó központokba, vagy családsegítő szolgálatokhoz, gyermekvédelmi intézményekbe, akár hajléktalan ellátó intézményekbe, de fog belőle jutni fogyatékkal élő embereknek is, és a legkisebb településen élő embereknek is.
1: Vármegyénkben Egri, Gyöngyös és 60 üzletekben is várják az adományokat. Rászoruló gyermekek számára indult gyermeknapi könyvgyűjtés Egerben, írja a heol.hu. Május 12-éig várják a jó állapotú gyermek és ifjúsági könyveket. A felajánlásokat a Bródi Sándor könyvtár központi épületében, a gyermekkönyvtárban, valamint a felnémeti és a felsővárosi fiók könyvtárban lehet leadni. A kezdeményezéssel szeretnék elérni, hogy a rászoruló gyerekek könyvajándékot kapjanak gyermeknapra, miközben a könyvtárak közösségi és segítő szerepét is felhívják a figyelmet. Az akciót a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Heves megyei szervezete és a Magyar Vöröskereszt Heves vármegyei szervezete közösen indította. Közlekedésbiztonsági programokat rendeznek Egerben a Közlekedési Kultúra napja alkalmából, tudatta honlapján a vármegyei kormányhivatal. Május 14-én csütörtökön délelőtt a Civil Közösségek Háza udvarán középiskolások vehetnek részt szimulátoros, elektromos rolleres és ügyességi pályás programokon, valamint elsősegélybemutatón. Délután az Egri tanpályán motoros vezetéstechnikai tréninget tartanak. Az autósoknak ingyenes járműátvizsgálásra és vezetéstechnikai tanácsadás is lesz. Az időjárásról. Ma a napsütést többször felhősödés zavarja, helyenként futószáporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak, általában gyenge mérsékelt marad a nyugati északnyugati szél, de a záporok környezetében erős lökések is előfordulhatnak. Ma Egerben 22 fokig melegszik a levegő, és a déli órákban magas lesz az UV-sugárzás. Köszönöm a figyelmet!
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék! Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelei.

Best FM, a legjobb zenék, a legszebb karácsonyi ajándék Bryan Adams rajongóknak, maga a kanadai sztár, hiszen december 16-án, nem sokkal karácsony előtt, újból Budapesten koncertezik. Ő folytatja a péntek reggelt a Cloud Number 9-nal, és jó hírek, visszatér a napsütéses, kellemes, nyárias idő a hétvégére. Már ma is többször bújik elő a nap a felhők mögül. Jelentem itt a fővárosban per pillanat süt, 20-26 fok, esni nem nagyon fog már.

0: Soul Searcher, Can't Get Enough. Ha nem volt elég, van még ott, ahonnan ez jön.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A Best FM-en.
0: Köztük az ezredforduló ikonikus Backstreet Boys slágere. És itt lesz majd a repülők is. telefon, SMS, Viber, ha dugó, baleset van, ide várom az infót.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Már megint a Premier Outletbe mentek.
4: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
5: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
6: Premier Outlet Budapest.
2: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
7: A legjobb zenék.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Súlyosbodik az asszályhelyzet, új EKG-k érkeztek az EGRI kórházba, jön a születéshete Egerben. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Súlyosbodik az asszályhelyzet. Áprilisban a szokásos csapadékmennyiség egy tizede esett. A csapadék hiánya a földek mellett a folyóink, tavaink vízszintjén is megmutatkozik. Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője rádiónknak elmondta, ilyenkor még nem intenzív a párolgás, és bíznak a májusi esőben is.
2: A folyóink, illetve a tavaink vízállása egyelőre viszonylag alacsonynak mondható. Nagy folyóinknál most már a valahamért minimumoknak a közelében vagyunk 40-50 cm-rel, tavainknál pedig főleg a velencei tónál nagyon alacsony most ez a nyár elejé vízállás. A víz ugye az elmúlt évekhez hasonlóan a legfontosabb feladat egyik közé sorolja, hogy a vizet a rendelkezésére álló területeken, csatornákban, holtágakban visszatartsa. Ez már a téli hónapokban elkezdődött, és azóta több millió köbméter vizet tudtunk betárazni, számítva arra, hogy ez az aszályos időszak egyre komolyabb lesz a most következő hónapokban.
1: Eger városa közösségi oldalán hívta fel a figyelmet, hogy az asszály és az alacsony vízállás miatt fokozottan sérülékenyé vált az Egerpatak élővilága, ezért arra kérik a lakókat, hogy óvják a patak tisztaságát. Hat új EKG készülékkel bővült a Markott Ferenc Kórház eszközparkja, tudatta a heol.hu. Az új berendezések a szív működésének vizsgálatát segítik, így gyorsabban és pontosabban ismerhetők fel a szívritmuszavarok és más kardiológiai problémák. Az EGRI kórház az elmúlt időszakban több fejlesztést is bejelentett. Megújult a személyzeti szakellátás, kibővült a call center szolgáltatás, valamint a várótermeket is felújították. Ismét megrendezik Egerben a születéshete program sorozatot május 9-e és 17-e között. Az egerhírek.hu beszámolt róla, hogy az idei központi téma kapcsolódás lesz. Szeretnék felhívni a figyelmet a természetes szülés, az anyateljes táplálás és a válaszkész gondoskodás fontosságára. A programokon várandósok, családok és kisgyermekes szülők találkozhatnak szakemberekkel és kaphatnak hasznos információkat. A többnapos rendezvényen workshopok, női körök, családi programok és beszélgetések is várják az érdeklődőket. Az időjárásról. Ma napsütést többször felhősödés zavarja, helyenként futószáporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak. Általában gyenge mérsékelt marad a nyugati északnyugati szél, de a záporok környezetében erős lökések is előfordulhatnak. Ma Egerben 22 fokig melegszik a levegő, és a déli órákban magas lesz az UV-sugárzás. Köszönöm a figyelmet!
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép jó reggelt, 5 perc elmúlt 9, május 8, péntek, Mihály napja és a magyar fagylalti is. Örülök, hogy együtt indítjuk a napot, örülök mindenkinek, aki itt van. Glad You Came, szól mindjárt a The Wanted dala, előtte még TLC, repülők, most pedig Junior Jack nyitja az órát a Stupid Disco-val. 20 55 55 155 telefon, SMS, Viber, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Az M1-esen Budapest felé a komáromi csomópont és Tata között, a terelésben majd Bicske és Biatorbágy között is erős a forgalom, lassabb haladásra, szakaszos torlódásra kell készülni, valamint a kamionok is saraszolnak vagy állnak a külső sávon, ezért aki teheti, személyautóval az átterelt sávot használja. Munkavégzés miatt lassabb az M3-as is Budapest felé Mogyoród térségében, illetve Bagnál a határ felé vezető oldalon. Jó utat, ha dugóbb baleset van, várom az infót 0620-55-55-155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Yes. Baby, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
3: Come on. Let's do this, gang.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kiderült, hogy ki lesz az új igazságügyi miniszter. 100 éves lett Sir David Attenborough, ma már sok napsütés várható, és csak északkeleten lehetnek kisebb záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Görög Mártát, a Szegedi Tudományegyetem állam- és jogtudományi karának dékányát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter. Ezt a közösségi oldalán jelentette be a leendő kormányfő. Az új jelöltre azért volt szükség, mert a poszt korábbi várományosa, Melétei Barna Márton lemondott a tisztségéről. Azt közölte, hogy azért, mert nem szerette volna, hogy az, hogy ő Magyar Péter sógora, árnyékot vessen az új kormány hitelességére. Súlyos károkat okoztak a fagyok a hazai gyümölcsösökben, a rendkívüli hideg az almának és a csonthéjas ültetvényeknek ártott a legtöbbet. Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti szakértője rádiónak azt mondta, hogy szerinte minél előbb változtatni kell a fajták kiválasztásán és a nemesítési irányokon, hogy a gyümölcstermesztés alkalmazkodni tudjon a szélsőséges időjáráshoz.
2: Az elmúlt években a fajta adaptációs vizsgálatok háttérbe szorultak, a behozott külföldi fajták azok főleg a mediterránba lettek nemesítve, jóval érzékenyebbek. El kell indítani egy olyan vizsgálatot, hogy melyik fajta, hogyan és miként bírja a hazai nemesítést, meg kéne erősíteni, hogy erre a különleges klímaváltozásra, az ismétlődő fagyokra és egyebekre kicsit ellenálló fajtákat tudjunk a gazdáknak javasolni.
1: Németből érettségiznek ma a diákok, középszinten 10 000-en, emelt szinten pedig 3 000-en adnak számot a tudásukról. A fiataloknak olvasott és hallott szöveget is kell értelmezniük, emellett nyelvhelyességi és íráskészséget vizsgáló feladatsort is ki kell tölteniük. Középszinten 3 óra, emelt szinten pedig 4 óra alatt kell megoldaniuk a feladatokat. 100 éves lett Sir David Attenborough. A brit természettudós és dokumentumfilmes 1926. május 8-án született Londonban. 1953-ban készítette el az első természettudományos dokumentumfilmjét, azóta pedig bejárta a világot, és a sarkvidékektől a trópusi esőerdőkig mindenhol bemutatta az állatvilágot. Több mint 150 sorozat és film kötődik a nevéhez. A munkásságáért számos díjat kapott, és 2-szer ütötték lovaggá. A természettudós pedig még mindig aktív, legutóbbi filmje tavaly jelent meg. Napos, többnyire száraz időben bízhatunk. Estig országszerte sok napsütés várható, és bár lehetnek felhők az égen, csak az északkeleti határ mentén élők számíthatnak kisebb záporokra. A szél néhol megélénkül, és 21-26 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka 14-19 fok lesz. A hétvégére lehet szabadtéri programot tervezni, mert kellemes koranyári időt élvezhetünk, a sok napsütésben 24-28 fokig melegszik a levegő, szombaton lehetnek majd kisebb esők, vasárnap száraz idő várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A szállodai recepciós pultot cserélt a mikrofonra és gitárra Colby Kelly. Bubbly című dalával indul a délelőtt utolsó órája. Hello! Jó munkát, jó utat, 5 perccel múlt 11. május 8-a, mai dátum péntek van. Sok boldogságot a Mihályoknak és a szülinaposoknak is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things in life.

még megismersz. Best FM a legjobb zenék a Fats & Small Feel Good himnuszával. 3,5 perccel kerülünk közelebb a hétvégéhez. Május 8, péntek. A hétvégén csodás idő lesz szabadtéri programokhoz, kiránduláshoz, sportoláshoz, grillezéshez. Úgyhogy használjuk ki!

0: Best FM, a legjobb zenék. Az M1-esen Budapest felé a Komáromi csomópont és Tata között a kiépített terelésben, majd távolabb Bicske és Biatorbágy között is az erős forgalom miatt lassulásra, szakaszos torlódásra kell készülni. A kamionok is araszolnak vagy csak állnak a külső sávon, ezért aki teheti, személyautóval az átterelt sávot válassza. Dolgoznak az M3-ason is, Mogyoród térségében Budapest felé, Bagnál pedig a határ felé vezető oldalon. A kiépített tereléseknél ott is lassulás alakult ki, valamint időszakos torlódásra is számítania kell a közlekedőknek. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Király Viktor szóló című dalával Majoros Rita indítja a péntek délutánt. Én jó hétvégét kívánok mindenkinek, találkozzunk hétfő reggel 6 óra 10-kor is, Max M. Levente vagyok.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Gyűjtés szervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank, a vadgázolások is okozhatnak késéseket a vonatoknál, sok napsütés várható ma, de záporok is lehetnek. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ma indul a Magyar Élelmiszerbank idei legnagyobb jótékonysági akciója. Ma délutántól egészen holnap estig országszerte 240 település több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszereket. Egyebek mellett tésztákat, olajat, rizst, konzerveket, bébi ételeket, kekszeket és csokikat gyűjtenek. A felajánlásokból csomagokat állítanak össze, amelyeket a rászoruló időseknek, nagycsaládosoknak, fogyatékossággal élőknek, hajléktalanoknak és az ország legszegényebb településein élőknek juttatnak el. Idén több mint 89 ezer diák felvételizett a középiskolákba. Az oktatási hivatal közleménye szerint ebből 8 ezeren 6 osztályos gimnáziumokba, 5 ezeren pedig 8 osztályos gimikbe jelentkeztek. Az intézményeknek máig kell értesíteniük a diákokat arról, hogy hová vették fel őket. Ha valaki egyik középiskolába se került be, vagy fellebbezne a döntéssel kapcsolatban, azt május 11-től teheti meg. Vadgázolások miatt is késhetnek a vonatok. Idén már 135 ilyen eset történt, amelyek miatt több mint 5000 perccel lett hosszabb a járatok menetideje, erről ír a közösségi oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Egyi Zsolt posztja szerint a vadgázolások megelőzése érdekében az 1-es és a 40-es vonalon, amelyek a leginkább érintettek, ultrahangos eszközöket és prizmákat telepítenek, amelyek távol tarthatják a vadakat az arra közlekedő vonatoktól. A magyar buszgyártás legendáit mutatják be a hétvégén Tapolcán, itt rendezik meg a nemzetközi Ikarusz találkozót. A hazai járműipar meghatározó emlékeit egy felvonulás keretében a Balaton felvidéken is megcsodálhatják az érdeklődők, ezt mondta rádiónknak Bordes Krisztián főszervező, aki hozzátette azt is, hogy a rendezvény a németországi buszos találkozók mintájára jött létre.
2: Ők mindenféle veterán busz találkozót már 90-es évek közepén tartottak, szeretik az Ikarusz, mint ahogy mi is. Az autóbuszok száma 70 fölött van, lesz Lengyelországból, Németországból több busz, várok még Szlovákiából. Szokásos városi nosztalgia járatok, 55-ös Ikaruszok lesznek, 5 darab faros Ikarusz, egy 311-es Ikarusz, elvonulunk ugye a Káli-medencébe 70-75 busszal egy órás túrára.
1: Ma már nem kell nagyobb esőkre számítanunk, csak az északkeleti határ mentén lehetnek kisebb záporok, az ország nagy részén napos, száraz idő várható. A szél csak néhol élénkülhet meg, és 21-27 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka pedig 14-19 fokot mérhetünk. A hétvégén is sokat süt majd a nap, és elszórtan szombaton fordulhatnak elő esők, vasárnap már száraz időnk lesz. Szombaton 21-27, vasárnap 24-28 fokig melegszik a levegő, lehet szabadtéri programot tervezni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás délután, kellemes pénteket, sőt, most már lassan azt mondhatom, hogy jó hétvégét kívánok mindenkinek. Majoros Réte vagyok, töltsék velem a következő néhány órát, isteni zenéket pakoltam be. Nem csak ebbe az órába, hanem a következő hatba. A legeslegjobb zenékkel, mint például a Kossinnal és a Hájgyóval tölthetjük a következő perceket. Király Viktor pedig indítja a délután.
0: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ez mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zenék. Csodás délutánt, kellemes pénteket kívánok mindenkinek, és hát remélem, hogy sokan már elindították a hétvégét, és mondjuk menet közben hallgatják a Best FM-et, amikor is éppen a Balatonra tartanak, vagy szimplán csak haza a munkából is kikapcsolódnak. Azt is remélem, hogy sokan Best FM-et hallgatnak, és egész hétvégén itt tesznek. Én egyébként holnap is és vasárnap is jövök majd reggel, úgyhogy én fogom önöket ébreszteni, de most még azért maradjunk a péntek délutánban. Mindjárt jövök a napkérdésével, közlekedési információkkal, mindenféle érdekességgel, de főként és főszerepben a legjobb zenékkel, azokkal a felejthetetlen slágerekkel, amiket tinédzserkorunkban mondjuk a diszkóban hallgattunk, mint a Black Attack és a Heartless. Ezzel megyünk tovább.

0: Best FM a legjobb zenék. Most már nagyon sokan vannak az utakon, úgyhogy amint kapok közlekedési infót, már mondom is. A legutóbbi az, hogy az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán a Komáromi csomópont és Tata között a kiépített terelésben rendkívül erős a forgalom, úgyhogy hát plusz menetidőben mindenképp kell számolni. Az érintett csomópontoknál nehézkes és hosszabb menetidőt vesz igénybe a fel- és lehajtás is. Valamint a kamionok is arra szólnak, vagy állnak a külső sávban, ezért aki teheti autóval az átterelt sávot használja, vagy a Komáromi csomóponttól az 1-es főutat. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek útinfója van, nem csak az M1-esről, bárhonnan az ország útjairól. Megköszönöm, ha ma is gondol rám, és gondol a többi utasra is, és elküldi, vagy éppen felhív. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a Bermuda és a Monte Carlo, egy isteni dal, így az óra végéhez közeledve. Pár percünk van, délután egy óráig jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz majd Christina Aguilera. És jön a New Level Empire is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: Hírek a Best FM-en.
1: Holnap alakul meg az új országgyűlés, nem lett gyilkosság áldozata Dudás Miklós kajakozó, a legtöbb helyen száraz napos idő várható, északkeleten eredhet el az eső. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Holnap lesz az új országgyűlés alakuló ülése, a program Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a képviselők tesznek esküt. Az új parlamentben a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 mandátumot szerzett. A képviselők eskütétele után megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbízatása. Délután választják majd meg miniszterelnöknek Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt tesz esküt és beszédet is mond majd. Ezután a Tisza párt ünnepséget tart a Kossuth téren. Elindult a Bringázza suliba tavaszi kampánya. A program május 29-éig tart, és az a célja, hogy népszerűsítse az aktív közlekedést, és játékos, élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolásokhoz az egészséges életmódot. Ezt mondta rádiónknak Balogh Gábor, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke.
2: 200 iskola jelentkezhetett azért. Az iskolások náluk, itt 50 000 gyerekről beszélünk egyébként, vagy kerékpárral, vagy akár rollerrel járjanak iskolába. Hogyha ezeket ők megteszik, akkor gyakorlatilag onnantól az iskola meg csak egy beszámolót kell készíteniük részünkre, és ezért ők kapnak tőlünk sportszer eszközvásárlási utalványt.
1: Sopronban is kimutatta az aszbeszt szennyezést a Greenpeace vizsgálata. Egy forgalmas kereszteződés és egy lakópark egyik utcájának aszfaltjából vettek mintát, és mindkettőben ott volt a hazánkból már kitiltott aszbeszt. Tegnap Zalaegerszegen is azonosítottak aszbeszttel szennyezett kővel borított parkolót és utakat is, ezért ezeket ideiglenesen lezárták és le is fették. Az aszbeszt azért veszélyes, mert ha belélegezzük a rostjait, akkor tüdőbetegséget és rákot okozhatnak. Nem gyilkolták meg Dudás Miklós világbajnok kajakozót. Az orvosi és toxikológiai vizsgálat szerint egy balesetszerű esés okozta a halálát. Ezt jelentette be a budapesti rendőrfőkapitányság szóvivője. Csécsi Soma egy sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy korábban halált okozó testi sértés gyanúja miatt nyomoztak, de a tanúki hallgatások, a térfigyelő kamerák felvételei és a telefonok cellai információi sem bizonyították azt, hogy gyilkosság történt volna. Dudás Miklós még januárban hunyt el, 34 éves volt. Napos, többnyire száraz időben bízhatunk. Estig országszerte sok napsütés várható, és bár lehetnek felhők az égen, csak az északkeleti határ mentén élők számíthatnak kisebb záporokra. A szél néhol megélénkül, és 21-26 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka 14-19 fok lesz. A hétvégére lehet szabadtéri programot tervezni, mert kellemes koranyári időt élvezhetünk, a sok napsütésben 24-28 fokig melegszik a levegő, szombaton lehetnek majd kisebb esők, vasárnap száraz idő várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Akkor rádiózzunk együtt ebben az órában is. Majoros Rita vagyok, elmúlt egy óra is, most már lassan 5 perccel, úgyhogy gyerünk tovább. Jöhet a délutáni kávé, ahogy az lenni szokott, és mellé a Savage Garden. Itt lesz a To the Moon and Back, hamarosan Krisztina Aguilera is jön, nem sokára felteszem a napkérdését, de előtte Olly Murs-szel nyitom az órát. Dance with me tonight!
0: Best FM!

0: is kegyetlen, mint halottját az itt agyon.
1: Best FM a legjobb zenék. Meghoztam a nap kérdését, ami talán az egyik legtökéletesebb péntek délutáni kérdés, mert hogy elengedhetjük a fantáziánkat, még akár munkaidőben is. És gondolkodhatunk arról, mi lenne számunkra az álommunka. Na de itt nem arra gondolok, hogy én mondjuk, ha nagy leszek, fogorvos leszek, hanem mondjuk olyasmi álommunkákra, mint hogy egy ötcsillagos szálloda tesztelője lennék, vagy éppen, nem is tudom, filmeket tesztelnék, legókat raknék össze, hogy ez mennyire megy. Biztos, hogy vannak ilyen munkák, csak valahogy valószínűleg nagyon nehéz a közelükbe kerülni, de azért igazán álomszerűek, vagy mondjuk csokoládétesztelő, vízi csúszda tesztelő, szóval ilyesmikre vagyok kíváncsi. 0620 55 55 155 jöhetnek az álommunkák, az álomfoglalkozások, mellé pedig álomjó zenék itt a Best FM-en. 90-es, 2000-es évek csupa kedvenc, úgyhogy érkezik Stasha és az I Feel Lonely, most pedig az Ace of Base és a Cruel Summer a Best FM-en.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. People in the crowd, grab a partner, take it down. It's me against the music.

0: Best FM a legjobb zenék. Szalagkorlátnak hajtott egy autó az M4-es autópályán nagy kereki térségében az M35-ös felé. A 240-es kilométernél a külső sávzárva is van. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán a komáromi csomópont és Tata között a kiépített terelésben nagyon erős a forgalom, úgyhogy jelentős menetidő többlettel kell számolni, ez már tuti. Az érintett csomópontoknál nehézkes és hosszabb menetidőt vesz igénybe a le- és felhajtás is, valamint a kamionok is arra szólnak a külső sávban, úgyhogy aki teheti, válassza az átterelt sávot. A komáromi csomóponttól pedig az egyes főutat. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek útinfója van, megköszönöm, hogyha ide megírja. Jött egy info a Krisztina körútról is, Budapestről, hogy baleset történt a Városmajor utcánál, úgyhogy ott is figyelni kell. Köszönöm az infót, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 2 óra jönnek igazán friss hírek, utána pedig igazán jó zenék, mint a Gossip és a Move in the Right Direction.

0: vagy éppen a jetlag és a nincs lehetetlen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kiderült, hogy ki lesz az igazságügyi miniszter. Van, ahol féláron vehetünk ma fagylaltot. Napos meleg időben bízhatunk ma, csak északkeleten lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Görög Mártát, a Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi karának dékányát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter. Ezt a közösségi oldalán jelentette be a leendő kormányfő. Az új jelöltre azért volt szükség, mert a poszt korábbi várományosa, Melétei Barna Márton lemondott a tisztségéről. Azt közölte, hogy azért, mert nem szerette volna, hogy az, hogy ő Magyar Péter sógora, árnyékot vessen az új kormány hitelességére. Nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás, a támogatást külön kell kérni az adóbevallásokban. Erre hívta fel a figyelmet a Hazai Biztosítási Alkuszok Szövetsége. A közleményük szerint a nyugdíjbiztosításokra befizetett összeg 20%-a legfeljebb 130 ezer forintnyi biztosítás igényelhető vissza, amit a számlán írnak jóvá. Az összeget a bevallás után 30 napon belül utalja el az adóhatóság. Súlyos károkat okoztak a fagyok a hazai gyümölcsösökben, a rendkívüli hideg az almának és a csonthéjas ültetvényeknek ártott a legtöbbet. Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti szakértője rádiónknak azt mondta, hogy szerinte minél előbb változtatni kell a fajták kiválasztásán és a nemesítési irányokon, hogy a gyümölcstermesztés alkalmazkodni tudjon a szélsőséges időjáráshoz.
2: Az elmúlt években a fajta adaptációs vizsgálatok háttérbe szorultak, a behozott külföldi fajták azok főleg a mediterránban lettek nemesítve, jóval érzékenyebbek. El kell indítani egy olyan vizsgálatot, hogy melyik fajta, hogyan és miként bírja a hazai nemesítést, meg kéne erősíteni, hogy erre a különleges klímaváltozásra, az ismétlődő fagyokra és egyebekre kicsit ellenálló fajtákat tudjunk a gazdáknak javasolni.
1: Ma van a Magyar Fagyi Napja. Ebből az alkalomból az eseményhez csatlakozó cukrászdák országszerte különleges ízekkel és egyedi akciókkal várják a vendégeket. Sok helyszínen családi programokkal és kóstolókkal is készülnek. Balatonfüreden pedig megválasztják a Balaton fagyiját. A megmérettetésre idén 38 különleges fagylaltot neveztek. Tavaly egy kecskesajtból készült pörkölt mogyorós fagyi lett a győztes. Ma már nem kell nagyobb esőkre számítanunk, csak az északkeleti határ mentén lehetnek kisebb záporok, az ország nagy részén napos, száraz idő várható. A szél csak néhol élénkül meg, és 21-26 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka pedig 14-19 fokot mérhetünk. A hétvégén is sokat süt majd a nap, és elszórtan szombaton fordulhatnak elő záporok, vasárnap már száraz időnk lesz. Szombaton 21-27, vasárnap 24-28 fokig melegszik a levegő, lehet tehát szabadtéri programot tervezni.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Vannak azok a pillanatok, amikor csak fogjuk a délutáni bögre kávénkat, én most ezt teszem egyébként, és csak iszogatjuk, kortyolgatjuk, és közben jó zenéket hallgatunk. Na most ez egy ilyen pillanat így 4 perccel 2 óra után, amikor is egy igazi klasszikus érkezik, ami jó hangulatot hoz. Nem más, mint a Gossip és a Move in the Right Direction. Szép délutánt mindenkinek!
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék. Isten éltesse Sir David Attenborough-t, hiszen a mai napon ünnepli 100. születésnapját, minden idők legkedveltebb természetfilmese, ami már csak amiatt is jelentős, mert hogy a Föld jelenlegi lakosságának kevesebb, mint 0,3%-a érte meg ezt a kerek évfordulót. Az évek múlásának azonban ugye, hát van egy olyan járuléka is, hogy a legtöbb társasjáték és különböző játékon ugye úgy van feltüntetve, hogy mondjuk 0-tól 99 éves korig, vagy éppen 5-től 8-tól 99 éves korig, és hát ugyebár ez a Legóval is így van, úgyhogy sok cikk megjelent, hogy hát David Attenborough innentől kezdve hivatalosan sem legózhat már. Aztán néhány órával ezelőtt a Legó kitette a közösségi oldalaira azt, hogy boldog születésnapot kívánnak Sir David Attenborough-nak, és egy olyan szöveggel jelentették meg azt a bizonyos Legót, nincs korhatár azok számára, akik sosem hagyják abba a játékot, és egy ilyen 100 pluszos kis cetlit ragasztottak, vagy címkét raktak erre a bizonyos Legóra, úgyhogy hivatalosan sem kell abba hagyni a játékot a legózás David Attenborough-nak. A lényeg pedig az, hogy Isten éltesse a kedvenc, vagy a legkedveltebb természetfilmest önöknek. Mi a legjobb emlékük vele? Mi az, amit szívesen néztek tőle? Én nagyon szerettem hallgatni egyébként azt, ahogy ő mesél. Gyerekkoromban még nem nagyon értettem, aztán ahogy egyre idősödtem, egyre érdekesebbé vált egyébként, és szerintem egy ilyen vasárnap délutáni, ebéd utáni lazítós programnak egy jó kis David Attenborough természetfilm nem, nincs is jobb. Úgyhogy Isten éltesse néhány isteni zenével itt a Best FM-en. Janet Jacksonnal megyek mindjárt tovább, jön a Together Again, itt lesz majd a Madhouse is, most pedig a Backstreet Boys rázza fel a délutánt, jön a Get Down. Itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Nóri írt egy üzenetet a Kőbányai útról, hogy baleset történt méghozzá az Orci tér előtt, úgyhogy ott kell figyelni, egy kicsit dugóra számítani. Az M1-es autópályán Budapest felé, a Grébics pihenő előtt pedig egy műszaki hibás kamion vesztegel a külső sávban a 76-os kilométernél, úgyhogy ez okoz fennakadást. Szalakorlátnak hajtott egy autó az M4-es autópályán, Nagykereki térségében még korábban az M35-ös felé, a 240-es kilométernél zárva a külső sáv. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. A folytatásban is számítok az útinfókra. Mindenkinek jó utat, vigyázzunk egymásra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Élelmiszereket gyűjtenek, könyvekkel segíthetünk gyerekeknek, közlekedésbiztonsági programok jönnek. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Gyűjtést szervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank. Ma délutántól holnap estig országszerte 240 település, több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. A cél az, hogy legalább 50 ezer rászorulónak segítsenek, mondta rádiónknak Nagy György András, az Egyesület külső kapcsolatok igazgatója.
3: Bármilyen hűtés nem igénylő élelmiszer nagy segítséget jelent, például készített konzervek, említhetném a kekszeket, díst, valamilyen öntetet, feltétet. Ezekből a felajánlásokból mi 3 és 5 kiló közötti csomagokat fogunk összeállítani, és az egyes áruházak környékén működő karitatív szervezeteknek a segítségével az adott térségben fogjuk eljutatni rászorulókhoz, például idős gondozó központokba, vagy családsegítő szolgálatokhoz, gyermekvédelmi intézményekbe, akár hajléktalan ellátó intézményekbe, de fog belőle jutni fogyatékkal élő embereknek is, és a legkisebb településen élő embereknek is.
2: Vármegyénkben Egri, Gyöngyös és 60 üzletekben is várják az adományokat. Rászoruló gyermekek számára indult gyermeknapi könyvgyűjtés Egerben, írja a heol.hu. Május 12-éig várják a jó állapotú gyermek és ifjúsági könyveket. A felajánlásokat a Bródi Sándor könyvtár központi épületében, a gyermekkönyvtárban, valamint a Felnémeti és a Felsővárosi Fiók könyvtárban lehet leadni. A kezdeményezéssel szeretnék elérni, hogy a rászoruló gyerekek könyvajándékot kapjanak gyermeknapra, miközben a könyvtárak közösség és segítő szerepére is felhívják a figyelmet. Az akciót a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Heves megyei szervezete és a Magyar Vöröskereszt Heves vármegyei szervezete közösen indította. Közlekedésbiztonsági programokat rendeznek Egerben a Közlekedési Kultúra Napja alkalmából, tudatta honlapján a Vármegyei Kormányhivatal. Május 14-én csütörtökön délelőtt a Civil Közösségek Háza udvarán középiskolások vehetnek részt szimulátoros, elektromos rolleres és ügyességi pályás programokon, valamint elsősegélybemutatón. Délután az Egri tanpályán motoros vezetéstechnikai tréninget tartanak. Az autósoknak ingyenes járműátvizsgálásra és vezetéstechnikai tanácsadás is lesz. Az időjárásról. Változóan felhős az ég felettünk. Este 16, hajnalban 10 fok valószínű Egerben. Számottevő csapadékra nincs kilátás, csak elszórtan jöhetnek záporok, zivatarok. A gyenge szél északira fordul majd. Holnap többször megnövekszik a felhőzet, és ismételten csak jöhetnek záporok, zivatarok. Napközben maximum 22 fokra van kilátás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Hello Eger, csodás péntek délután kívánok mindenkinek. Pontosan 15 óra van, a híreket és információkat követően Szávoly Richard köszönt mindenkit a létező legnagyobb szeretettel. A következő 3 órát tölthetjük majd együtt hasznos infókkal Egerből és a legnagyobb Best FM slágerekkel. Már is indítjuk az órát Sean Paul-lal és Dua Lipával, ez a No Lie.
4: 100,7 Best

100,7 Best FM, a legjobb zenék. Hello Eger, kellemes péntek délután kívánok mindenkinek, de jó is ezt kimondani, ugye? No hát a közlekedési információkról is tudnánk bőven beszélni, meg is próbálkozunk, mert hogy itt a 25-ös számú főút átépítési munkálata, vagy felújítási munkálata miatt pontosabban azért már némileg változott a forgalmi rend a bevásárló központok környékén, ugyanis végre úgy tűnik, hogy elkezdték a kopó réteget fölhordani, úgyhogy ez már valamilyen szinte jó hír, mert aszfalt legalább most már van, tehát azért ne rutinból közlekedjenek Felnémet irányába is onnan befelé a belváros felé sem, tehát még egyszer mondom, a bevásárló központok környékén ilyen újabb sávelhúzásokra kell készülni. Egyébként még Felnémeten is dolgoznak a Patakhíd környékén, de ugyanez a helyzet a Rákóczi út folytatásában is, valamint a Kisasszony temető környékén, a Kisvölgyhíd irányában is dolgoznak már, úgyhogy gyakorlatilag mondhatjuk nyugodtan, hogy nem túlságosan egyszerű ezen a délutánon sem haladni, közlekedni ezen az útszakaszon. Illetőleg, amiről még tudunk, hát ugye gyakorlatilag a Cifrakapu úti aszfaltozás az kuka, mert hogy a városvezetés nem veszi át, ezért újra fogják aszfaltozni elő vagy utóbb, hát kíváncsiak várjuk, hogy ez mikor fog megtörténni, addig marad ez a kis hullámosra sikeredett útszakasz, de ami a jó hír, hogy a munkás emberek gyakorlatilag levonultak onnan, tehát ott most már viszonylag zavartalanul lehet közlekedni, addig, amíg meg nem érkeznek újra az aszfaltozógépek, és nem kezdik el újra leteríteni az egészet, vagy hát tudom is én, hogy történik majd ez a korrigálás. Aztán dolgoznak ugye Noszvaj irányába, a Vécsey-völgy úton kifelé, Noszvaj felé is, illetőleg Egerszalók felé, kifelé, befelé úgy szintén gyakorlatilag aszfaltoznak, felújítják az utat, úgyhogy ne megszakásból közlekedjenek ezeken a helyszíneken. Ha pedig vannak olyan helyek, amikről én itt nem beszélek, vagy nem tudunk róluk, akkor ezeket nyugodtan elmondhatják 0620-355-6555-ös SMS és Viber számunkon. Köszönjük szépen, hogyha erre is gondolnak. Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánunk. Inika Mozi és a Here Comes the Hot Stuff, ezzel folytatjuk itt a Besten. Hello Eger, csodás péntek délután, a közlekedőknek pedig balesetmentes közlekedést kívánunk.

pont, hogy éles. Emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont, tombol a nyár, gyere ide már.

0: péntek. Hello again, ez itt a 100,7 Best FM, a legjobb zenékkel. Itt a hétvége kapujában nézzük meg gyorsan, hogy mi is milyen időre számíthatunk majd holnap és holnap után. Azt írják a meteorológusok, hogy szombaton kezdetben a felhős tájak lesznek túlsúlyban, napközben nyugat-délnyugat felől viszont szakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap, majd a délután második felében nyugaton-délnyugaton ismét erős felhősödés várható és záporok, zivatarok kialakulásával is kell arra felé számolni. Az északi-északnyugati szél az ország keleti északkeleti felén itt felénk több helyen lesz élénk, ám zivatarok a kíséretében továbbra is erős viharos lökésekkel lehet számolni. Hajnalban 7-14, délután 21-26 fokot mérhetünk majd holnap. Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felől csapadékzóna érkezik, számottevő csapadékra viszont nem kell számítani, csak elvétve alakulhat majd ki egy-egy kisebb zápor. A hőmérséklet kora reggelre 6 és 13 fok közé csökken, napközben pedig 23 és 28 fok közötti értékeket mérhetünk majd. Úgyhogy hát, hogyha egy esernyő azért velünk lesz, mondhatni kis kompromisszumokkal, de kiránduló időre készülhetünk a hétvégén kellemes, igazi tavaszias hőmérsékletekkel. Ez tehát a következő kettő nap időjárása. Ami pedig a folytatást illeti, nálunk a Daft Punk is felől Williams érkezik, természetesen Neil Rogers közreműködésével. A Get Lucky jön mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

98,7 Best FM, a legjobb zenék, útölévők, figyelem, az egy dolog, hogy a városban meglehetősen nehéz közlekedni, kifejezetten ugye a négysávos útépítéssel érintett szakaszain. Na de trafipax is van, már is mondom, hogy hol, Kerecsend belterületén mérnek, írja nekünk Marian, azt pedig már Norbi írja, hogy Szarvaskő belterületén is látott rendőrautó, tehát nagy valószínűséggel abból is a sebességet mérik a 25-ös főút átvezető szakaszán, úgyhogy óvatosan, türelmesen, figyelmesen, megfontoltan legyen ez ma délután is a jelszó a közlekedésben is, persze a türelem, mert beza, arra is nagy szükség van, főleg itt Egerben haladva, ami a folytatást illeti jön Tupac, ez a California Love, a legnagyobbak között.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Magyar otthonokra magyar hőszigetelés. Válassza a prémium magyar építőanyag védjeggyel ellátott Hungarocell hőszigetelő rendszert. Hungarocell.hu.
0: Reklámot hallottak. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Súlyosbodik az asszályhelyzet, új EKG-k érkeztek az Egri kórházba, jön a születéshete Egerben. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Súlyosbodik az asszályhelyzet. Áprilisban a szokásos csapadékmennyiség egy tizede esett. A csapadék hiánya a földek mellett a folyóink, tavaink vízszintjén is megmutatkozik. Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője rádiónknak elmondta, ilyenkor még nem intenzív a párolgás, és bíznak a májusi esőben is.
3: A folyóink, illetve a tavaink vízállása egyelőre viszonylag alacsonynak mondható. Nagy folyóinknál most már a valaha mért minimumoknak a közelében vagyunk 40-50 cm-rel, tavainknál pedig főleg a velencei tónál nagyon alacsony most ez a nyár elejé vízállás. A víz ugye az elmúlt évekhez hasonlóan a legfontosabb feladat egyik közé sorolja, hogy a vizet a rendelkezésére álló területeken, csatornákban, holtágakban visszatartsa. Ez már a téli hónapokban elkezdődött, és azóta több millió köbméter vizet tudtunk betárazni, számítva arra, hogy ez az aszályos időszak egyre komolyabb lesz a most következő hónapokban.
2: Eger város a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet, hogy az asszály és az alacsony vízállás miatt fokozottan sérülékenyé vált az Egerpatak élővilága, ezért arra kérik a lakókat, hogy óvják a patak tisztaságát. Hat új EKG készülékkel bővült a Markot Ferenc Kórház eszközparkja, tudatta a heol.hu. Az új berendezések a szív működésének vizsgálatát segítik, így gyorsabban és pontosabban ismerhetők fel a szívritmuszavarok és más kardiológiai problémák. Az Egri Kórház az elmúlt időszakban több fejlesztést is bejelentett. Megújult a személyzeti szakellátás, kibővült a call center szolgáltatás, valamint a várótermeket is felújították. Ismét megrendezik Egerben a születéshete programsorozatot május 9-e és 17-e között. Az egerhírek.hu beszámolt róla, hogy az idei központi téma a kapcsolódás lesz. Szeretnék felhívni a figyelmet a természetes szülés, az anyateljes táplálás és a válaszkész gondoskodás fontosságára. A programokon várandósok, családok és kisgyermekes szülők találkozhatnak szakemberekkel és kaphatnak hasznos információkat. A többnapos rendezvényen workshopok, női körök, családi programok és beszélgetések is várják az érdeklődőket. Az időjárásról. Változóan felhős az ég felettünk. Este 16, hajnalban 10 fok valószínű Egerben. Számottevő csapadékra nincs kilátás, csak elszórtan jöhetnek záporok, zivatarok. A gyenge szél északira fordul majd. Holnap többször megnövekszik a felhőzet, és ismételten csak jöhetnek záporok, zivatarok. Napközben maximum 22 fokra van kilátás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello Eger, csodás péntek délutánt kívánok mindenkinek így a hétvége kapujában. 16 óra után járunk 3 perccel a híreket és információkat követően. Ismét Szávai Réhárd köszönt mindenkit nagy-nagy szeretettel, sok információval ebben az órában is, és persze a leghatalmasabb Best FM slágerekkel. Már is folytatjuk, pontosabban nyitjuk az órát a Deep Dish-sel, ez a Flashdance.
0: 100,7 Best FM.

0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék, kellemes péntek délutánt mindenkinek, és itt van velünk autómentős Ferike, így pénteken is. Szia Ferike, üdvözöllek!
1: Szia Röcsi, sziatok! Majdnem megint ledudisztalak, hallod, ez már valahogy nekem a nyelvem hegyére van beépülve ez a...
0: Valószínűleg, igen, az én hangom mélyebb, úgyhogy ezt már múltkor is megbeszéltük. Na hát itt a péntek délután nagyon jó kis feeling van, süt a nap, itt a hétvég, a kapujában állunk. Mi a helyzet a közlekedéssel viszont?
1: Baleset terén úgymond csenyugulom, békesség van, minden használ hogy fel van turva Eger útjai, és kisebb-nagyobb sikerrel, de kezdenek úgymond visszaaszfaltozni útszakaszokat és átadni a forgalomnak, vagy megpróbálják átadni. Körülbelül ennyi az egész, mert próbálom most így összeszedni, hogy hol van most jelen pillanatban a legnagyobb dugó helyzet. Hát szerintem valahol a négy sávos törvényházót, bevásárlóközpont környékén, na ott aztán van, azt erezd el a hajamat. És hogyha ezt túléljük, és megriadunk mondjuk Felnémet felé, és meglátjuk mindazt a hosszú sort, ami ott a Rákóczi úton van, semmi gond, vágunk egy jobbost ott a... Segíts nekem a viaduknak, hogy hívják? Köszönöm szépen, Ricsi.
0: Jaj, de rendes, hogy levegyünk a viaduktal. Hát a viaduktal levegyünk, de egyébként ott is ugyanúgy megszívjuk, mert egyébként nagyon sokan arra próbálnak kerülni kisebb-nagyobb sikerrel. Egyébként nagy ismerésem, aki azt mondta, hogy valami földúton került Felnémeten, és hogy még a földúton is dugó volt, képzeld el.
1: És igazából teljesen mindegy, hogy most a földúton mész, vagy a Szifakapu úton mész, mert hogy a hullámosot szeretett teljesen egy a kettő. Bocsánat mindenkitől. Teherautóba én nagyon szívesen beültetek bárkit magam mellé, és ha azt gondoljuk, hogy teherautós nem veszi észre annyira a kátyút vagy a hullámvasutat, na higgyétek el, sokkal jobban észre lehet venni még egy kavicsot is a földön, mint személyautóval, főleg, hogyha mondjuk egy személyautó légrugós, akkor meg észre veszünk szinte semmit, de teherautó az mindent átadta, amit át kell adnia. Na, figyelj, viszont van egy nagyon jó hírem.
0: No.
1: Jövő héten ilyenkor már túl leszünk szerintem rajta, kék lámpás nap, képzeld, újra lesz kék lámpás nap.
0: Hallottam, azt mondják, egész komoly bemutatók lesznek. Ugye Dobótéren lesz most a kék lámpás?
1: Eszterházi téren is lesz? Lesz a Dobótéren is valaki? Szóval elméletileg, hogyha szabadlábon leszek, és nem én leszek a próbababa, akkor én is kint leszek. Uh-huh. Kíváncsi vagyok a fiúkra, így nagy összerőben megint miket hoznak össze. Mindig ugyebár kitalálnak valamit a mentők, rendőrök, tűzoltók, hogy úgymond elszórakoztassanak minket, vagy esetleg ilyen, én úgy mondom ezt mindenkinek, hogy inkább egy ilyen toborzó nap, hogy felhívja a figyelmet azzal, hogy ők mit is csinálnak valójában, kicsit beengednek a kulisszák mögé, hogy lássuk, érdemes lesz kijönni, aki teheti, tényleg jöjjön ki, nézzen szét, és ha ne talán kedvet kap, akkor ott nyugodtan bárkit leszólít, hogy én szeretnék jelentkezni, nem próbababának, hanem a testület tagjaik közé, de szívesen veszik. Program ajánlóban, hogy nagyjából így ennyi, így pénteken így hogy mondják ez, amikor...
0: Leültél, mint az iszap?
1: Igen, úgy.
0: Nem, hogy ezzel egyedül.
1: Olyan, hogy nincsen baleset még eddig, úgyhogy tök jó, én is füvet nyírok, medencét töltök, tisztítok, készülök a nyára gőzerővel.
0: Csodálatos idő van, úgyhogy most már én úgy gondolom, hogy annak nagyon nagy meglepetések nem lesznek az időjárásban sem, de nem akarnám azért elkiabálni, már láttunk karonvarjút, meg még jönnek a fagyos szentek, ugye, stb. De most már tényleg arccal valóban a nyár felé állunk, na meg a kék lámpás nap felé, ami a jövő héten lesz Szegerben, de erről még úgyis sokat fogunk beszélni. Most hagyunk téged, Ferike, füvet nyírni, hétfő, ha minden jól megy, akkor a Dudival fogsz majd találkozni.
1: Kellemes hétvégét és balesetmenteset mindenkinek. Sziasztok!
0: Úgy legyen. Köszönjük, szia-szia!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Magyar otthonokra magyar hőszigetelés. Válassza a prémium magyar építőanyag védjeggyel ellátott Hungarocell hőszigetelő rendszert. Hungarocell.hu.
0: Reklámot hallottak. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Megújultak az egri játszóterek, új tűzoltók vizsgáztak Hevesben, ma van a magyar fagyi napja. Köszöntöm Önöket, Török Mónika vagyok. Mondom a részleteket. Megújultak Eger játszóterei, az önkormányzat összesen 13 helyszínen végzett fejlesztéseket tudatták a város közösségi oldalán. A beruházás során 20 új játékeszközt telepítettek, többek között csúsztás minitornyot, rugós autót, babaházat, mérlekintát és mászókákat. 7 játszótéren új ütéscsillapító gumiburkolat is épült a játékok alá. A munkálatok több városrészt érintettek, például a Cifrakapu utcát, a Kallomalom utcát és a Rákóczi utat is. Emellett további 4 helyszínen már meglévő játékokat újítottak fel. A fejlesztések és a felújítások teljes egészében önkormányzati forrásból valósultak meg. Sikeres vizsgát tett 11 önkéntes és 19 létesítményi tűzoltó Heves vármegyében. A katasztrófa védelem közölte, a résztvevők 40 órás képzésen vettek részt, ahol elméleti és gyakorlati feladatokat is teljesítettek. A tanfolyamon többek között munkavédelmet, égéselméletet, tűzoltási és mentési ismereteket tanultak. A gyakorlati vizsgán oltóvízbiztosítást és sugárszerelést kellett végrehajtaniuk. Az önkéntes tűzoltók Szarvaskőz, Szomolya és Recsk településekről érkeztek, míg a létesítményi egységek a Mátrai Erőmű tűzoltóságához csatlakoznak. Ma van a magyar fagyi napja. Ebből az alkalomból az eseményhez csatlakozott cukrászdák országszerte különleges ízekkel és egyedi akciókkal várják a vendégeket. Sok helyszínen családi programokkal és kóstolókkal is készülnek. Tudtuk meg Nebehaj Vandától a szervező Élmény és Szakértelem Magyarország Alapítvány kommunikációs vezetőjétől.
3: Magyarországon erős kultúrája van a fagylaltnak, bár sokan ugye Olaszországot gondolják a fagylalt igazi otthonának, és a magyar emberek nagyon szeretik. Fontos az élmény, mert a sétálunk közben, beszélgetünk közben össze tudja kötni így az embereket. Egy ünnep a magyar fagylalt napja. Ünnepeljük azt, hogy csodálatos cukrászdáink, fagylalt készítőink vannak. Olyan minőséget adnak nekünk, ami világszinten is egyedülálló, és a számos díjazásunk is bizonyítja. Mindamellett meg az együttlét, a barátság és a család ünnepe is.
2: Az időjárásról. Változóan felhős az ég felettünk. Este 16, hajnalban 10 fok valószínű Egerben. Számottevő csapadékra nincs kilátás, csak elszórtan jöhetnek záporok, zivatarok. A gyenge szél északira fordul majd. Holnap többször megnövekszik a felhőzet, és ismételten csak jöhetnek záporok, zivatarok. Napközben maximum 22 fokra van kilátás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello Eger, csodálatos péntek délután kívánok mindenkinek 3 perccel 17 óra után. A mikrofonnál még ebben a szűk egy órában Szávoly Richárdot hallják. A legnagyobb Best FM slágerek között hasznos egri információkkal, majd 18 órától indul a Night Shift White Boy-ékkal. Ez az óra pedig Eve-vel és Gwen Stefani-val indul. Ez a Let Me Blow Your Mind itt a Best FM.
0: 100,7 Best

107 Best FM a legjobb zenék. Hello Eger, kellemes péntek délután kívánok mindenkinek. Csodálatos az idő, eső is volt, igaz, csak mutatóban éjszaka, úgyhogy nem sokkal vagyunk bentebb az eső hiányát illetően, ugyanis ez volt a második legszárazabb április 1901 óta, közölte a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán. Az év negyedik hónapjáról készítettem

0: Készített elemzés szerint a közép hőmérséklet átlagos, vagy átlagban 11,26 század Celsius fok volt, míg az átlag közeli érték kevésen maradt el az 1991-2020-as évek 11,45 század fokos átlagától. Az ország legnagyobb részén 11 és 12 fok között alakult a hónap közép hőmérséklete, ennél alacsonyabb értékek csak a fagyzugosabb helyeken és a magasabb hegyekben fordulhattak elő. A hónap ugyanakkor rendkívül száraz volt, mint mondottuk, a csapadék országos átlagban az eddig beérkezett adatok alapján csupán 4,1 mm volt, ami 90%-kal elmarad az 1991-2020 közötti időszak 40,3 mm-es átlagától. Ez valami borzasztó. Ezzel a második legszárazabb április és az összes hónapot is figyelembe véve a 12. legszárazabb hónap volt 1901 óta, írták. Hozzátették azt is, hogy az ország körülbelül 35%-án északon egy nagyobb összefüggő területen az idei volt a legszárazabb április, és több meteorológiai állomáson semmi csapadék nem hullott a hónapban. A kevésbé száraz Alpok alján is csupán 20 mm körüli értékeket mértek. Az infografika szerint 1901 óta a legszárazabb április 2007-ben volt, akkor mindössze 2,6 mm esett országos átlagban. És mint amiről már beszéltünk itt az előző órában az időjárás jelentés kapcsán, a hétvégén sem fogja eső áztatni túlságosan, legalábbis a környéket. Kisebb esők, záporok, zivatarok azonban kialakulhatnak, de alapjában véve kellemes koranyárias időben lesz részünk közel 26 fokos csúcs hőmérsékletekkel, sok napsütéssel és visszaidézve saját magam, néha esőben kisebb záporokkal, úgyhogy az esernyőt azért vigyék már magukkal, hogyha kirándulni mennek valahová, mert egyébként állítólag erre kifejezetten jó idő lesz hétvégén. Ami a zenei folytatást illeti, Haro és Ádám formáció jön, ez a Csapból is, én vagyok itt a Besten. Hello Eger, csodás péntek délután mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

100,7 The Best FM, a legjobb zenék. Hello Eger, kellemes péntek délután, vagy lassan inkább estét kívánok mindenkinek, ugyanis közelítünk 18 órához, egészen pontosan 10 perccel járunk előtte, ez pedig azt jelenti, hogy érkezik a Night Shift White Boy-ékkal és péntek névén meglepetés DJ-vel, úgyhogy a következő 2 órában is mindenképpen érdemes velünk maradni és velünk hangolódni a hétvégére DJ mixeinkkel. Szávai Rihát pedig most elköszön Lotfi Begib, Gáspár Laci és Curtis slágerével. Ez az éjjel érkezem, az egykori Edda dal itt a Besten. Hello Eger, csodás hétvégét mindenkinek!

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
1: Középiskolai felvételi indul a rendkívüli eljárás, balesetben halt meg a világbajnok magyar kajakozó, úszó drograktárt rohamoztak meg a kommandósok. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Több mint 89 ezer diák felvételizett idén a középiskolákba, ma járt le a határidő, az intézményeknek már értesíteniük kellett a tanulókat arról, hová vették fel őket. Aki sehová sem került be, az a rendkívüli felvételi eljárásban bízhat, ez hétfőn startol. Az Oktatási Hivatal honlapján, az oktatás.hu oldalon kereső program segíti a meghirdetett férőhelyek áttekintését. Elindult a Bringázza suliba tavaszi kampánya. A kezdeményezés célja, hogy minél többen menjenek kerékpárral iskolába. A tapasztalatok szerint egyébként, aki sportosan érkezik, jobban bírja a tanórákat. Balogh Gábort, a Magyar Diák Sport Szövetség elnökét kérdeztük.
2: 200 iskola jelentkezhetett azért, hogy egyébként az iskolások náluk, itt 50 ezer gyerekről beszélünk egyébként, vagy kerékpárral, vagy akár mondjuk rollerrel járjanak iskolába. Hogyha ezeket ők megteszik, akkor gyakorlatilag onnantól az iskolának csak egy beszámolót kell készíteniük részünkre, és ezért ők kapnak tőlünk sportszer eszközvásárlási utalványt. Most 200 iskola, és lesz további 200 iskolának lehetőség ősszel is csatlakozni. Itt ugye új iskolákat várunk majd.
1: Nem gyilkosság áldozata lett Dudás Miklós világbajnok kajakozó. Az orvosi és a toxikológiai vizsgálat szerint egy balesetszerű esés okozta a halálát. A budapesti rendőrfőkapitányság szóvívője Csécsi Soma közölte, korábban halált okozó testi sértés gyanúja miatt nyomoztak, de a tanúkihallgatások, a térfigyelő kamerák felvételei és a telefonos cella információk alapján semmi sem igazolta azt, hogy gyilkosság történt. Dudás Miklós januárban hunyt el, 34 éves volt. Rekordmennyiségű, több mint 30 tonna kokaint foglaltak le a spanyol kommandósok. Az Atlanti-óceánon tartóztattak fel egy teherhajót, ennek rakterében volt a 290 milliárd forintot érő anyag. 6 ember őrizte a szállítmányt, de esélyük sem volt az elitegység ellen, azonnal letették a fegyvert. A hajó volt a nemzetközi drogmafia egyik logisztikai központja. A nyílt tengeren hajózott, és onnan látták el az egyes európai országokban működő csoportokat tiltott szerrel. Éjszaka egy vastagabb felhőréteg borítja be az országot, ám esőt nem hoz. Hajnalban 7 és 13 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban elvonulnak a felhők, alapvetően kellemes napos idő valószínű. A Dunántúl nyugati részén, illetve északkeleten előfordulhat egy-egy zápor, esetleg zivatar. Ahol elered, ott megerősödik a szél. 21-27 fok jelentheti a csúcsot szombaton. A vasárnap is ezt ígéri, de már 24-28 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Night Shift Extra, amikor is a 6 rezidensünk közül valaki visszatér, és nyom plusz 1 órát, ami hát nyilván engem is arra kötelez, hogy ugyanabban a stílusban nyomjam én is a saját órámat 6 és 7 között. Szerintem már ki lehetett találni, hogy vajon ki lesz a visszatérő vendég, de ha mégsem, akkor mondom, ma is hip-hop és R&B a menü, akárcsak szombaton, úgyhogy szombati rezidensünk Slim Fit érkezik, majd héttől a lemezjátszok mögé, addig pedig én, Whiteboy, 6 és 7 óra között. Indul a Night Shift Extra!

És hogy első kézből tudjátok értesülni a velünk kapcsolatos információkról, következő buli, a mixeket hol lehet megtalálni, a Nightshift lemezlovasok merre zenélnek a hétvége folyamán, hát csatlakozzatok hozzánk Facebookon is, és Instagramon is, majdnem azt mondtam, hogy vagy, de az a legjobb, hogyha mind a két helyen csatlakoztok hozzánk. Roppant egyszerű a profilunk, Best FM Nightshift, így keressetek minket.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál Whiteboy.
1: Korábbi Night Shift mixeket pedig a Mixcloud oldalainkon lehet megtalálni. Azért van, hogy oldalainkon, mert külön-külön vannak oda felregisztrálva a Night Shift lemezlovasok. Mixcloud.com/DJ Whiteboy. Hogyha valaki az én korábbi mixeimet szeretné újból meghallgatni, ezt keresse meg.

0: A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Még egy óra erejéig szombatot varázsolunk a péntekből. Már végül is ez így hosszú hétvége alatt, igazából teljesen mindegy. Szóval a szombati rezidensünk Slim Fitz érkezik a mai Night Shift Extrában. A következő órában ő pakolja majd a legkitűnőbb hip-hop és R&B darabokat. Helyet cserélünk, és pár perc múlva innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Adójóváírás, itt a fontos figyelmeztetés, UFO akták, továbbra is marad a rejtély, nem volt bunyó, cáfol a Reál sérült focistája. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás, külön kell kérni az SZIA a bevallásban. Erre hívta fel a figyelmet a Biztosítási Alkuszok Szövetsége. Közleményük szerint a támogatott nyugdíjbiztosításra befizetett összeg 20%-ának, de legfeljebb 130 ezer forintnak a jóváírására van lehetőség. Az összeget a NAV a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül utalja át a biztosítónak. Nyilvánosságra hozta az UFO akták egy részét az Egyesült Államok Hadügyminisztériuma. A megmagyarázhatatlan jelenségekről szóló felvételek, dokumentumok a Pentagon honlapján érhetők el. Közöttük van például több az Apollo program űrrepülései közben rögzített különös videó, illetve számos a világ több országában felvett jelenség is. A Fehérház összegzésében hangsúlyozta, ezekre akkor sem és azóta sem találtak minden szakember számára elfogadható magyarázatot. Így arra sem tudnak választ adni, léteznek-e a földön kívüliek. A magyar buszgyártás legendáit mutatják be a hétvégén Tapolcán, 9. alkalommal rendezik meg a nemzetközi Ikarusz találkozót. Részletek Bordes Krisztián főszervezőtől.
2: Az autóbuszok száma 70 fölött van, magyar magántulajdonban lévő, illetve a külföldi buszok. Lesz Lengyelországból, Németországból több busz jön, illetve várok még Szlovákiából. Szokásos városi nosztalgia járatok, 55-ös Ikaruszok lesznek, 5 darab faros Ikarusz, egy 311-es Ikarusz. Elvonulunk ugye a Káli-medencébe 70-75 busszal egy órás túrára.
1: Összeszólalkozás volt, nem verekedés, ezt állítja a Real Madrid futballistája. Federico Valverde közösségi oldalán közölte, senki nem ütötte meg őt, csupán vitatkozott egyik csapattársával az öltözőben, és eközben véletlenül nekiesett egy asztalnak. Fejsérülést szenvedett, kórházba vitték, legalább 10 napig pihennie kell. Szinte mindenki más úgy tudja, Tchouaménivel feszültek egymásnak, és elcsattant legalább egy pofon. A Real Madrid fegyelmi eljárást indított az ügyben. Éjszaka egy vastagabb felhőréteg borítja be az országot, ám esőt nem hoz. Hajnalban 7 és 13 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban elvonulnak a felhők, alapvetően kellemes napos idő valószínű. A Dunántúl nyugati részén, illetve északkeleten előfordulhat egy-egy zápor, esetleg zivatar. Ahol elered, ott megerősödik a szél. 21-27 fok jelentheti a csúcsot szombaton. A vasárnap is ezt ígéri, de már 24-28 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Most nem tudom ezt, hogy a darabos anyukákat kell ezen átküldeni, vagy ez olyan eszköz, amit csak anyukák használhatnak. Tehát, hogy mamacita ezt.
4: Figyelj, menj haza aludni.
3: Hangya vagyok, hello.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Szóval erre a vonatra felülve, hogy elkezdted a műsort, amit sziasztok,
2: Slimfit vagyok. Igen, mindjárt, igen, csak tehát, hogy a hangyaféle szarszó viccek kedről átültetve. Igen, szóval...
1: Szóval, hogy akkor politikailag korrekten ő, Senyor Rita.
2: Senyor Rita. Nem tudom, akik jártak Tájföldön, meg ilyenek, ők láttak már ilyen Senyor Ritákat. Én általában ezt azt szoktam mondani, hogy vagy Senyor Rita, tehát, hogy egy ilyen kellemetlen attitűddel rendelkező hölgy. Véletlenül se összekeverendő a mi Majoros Ritánkkal, ugye, aki délutánonként vezet műsort. Na, tényleg elvicceltük itt az elejét. Hip-hop és R&B. Igen, mert hogy ezt szóltunk múlt szombaton, hogy a mai Night Shift Extra-ban Slim Fit fog majd szolgáltat teljesíteni, úgyhogy éppen ezért hoztuk most egy nappal előrébb a szombati életérzést. Szóval hip-hop és R&B.
1: S hoztam hálózsákot.
2: Jó, van akkor.

Best FM a legjobb zenék. 25 novemberre után idén márciusban is egy elképesztő koncertet hozott tető alá Crystal Waters. Robin S-szel, Sissy Penistonnal, Barbara Tuckerrel, Ultra Nate-val, Inaya Day-jel, Byron Stingley-vel és Dwayne Hardennel együtt a legnagyobb ezredfordulós house klasszikusokat adták elő élőben szimfonikus zenekar kíséretében. Nagyon-nagyon remélem, hogy ez csak nem egy ilyen évente egyszerű és mondhatni megismételhetetlen koncertsorozat lesz majd. 100% Pure Love, jön Crystal Waters, itt a Best FM.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Középiskolai felvételi indul a rendkívüli eljárás, csak nem 2000 mentős díjaztak országszerte, magára hagyta gyermekeit, elítélték a gondatlan anyát. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Több mint 89 ezer diák felvételizett idén a középiskolákba, ma járt le a határidő, az intézményeknek már értesíteniük kellett a tanulókat arról, hová vették fel őket. Aki sehová sem került be, az a rendkívüli felvételi eljárásban bízhat, ez hétfőn startol. Az Oktatási Hivatal honlapján, az oktatás.hu oldalon keresőprogram segíti a meghirdetett férőhelyek áttekintését. Elindult a Bringázza suliba tavaszi kampánya. A kezdeményezés célja, hogy minél többen menjenek kerékpárral iskolába. A tapasztalatok szerint egyébként, aki sportosan érkezik, jobban bírja a tanórákat. Balogh Gábort, a Magyar Diák Sport Szövetség elnökét kérdeztük.
2: 200 iskola jelentkezhetett az iskolások náluk, itt 50 ezer gyerekről beszélünk egyébként, vagy kerékpárral, vagy akár mondjuk rollerrel járjanak iskolába. Hogyha ezeket ők megteszik, akkor gyakorlatilag onnantól az iskolának csak egy beszámolót kell készíteniük részünkre, és ezért ők kapnak tőlünk sportszer eszközvásárlási utalványt. Most 200 iskola, és lesz további 200 iskolának lehetőség ősszel is csatlakozni, itt ugye új iskolákat várunk majd.
1: Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők. A szervezet mára nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, közölte a szolgálat a közelgő mentők napja alkalmából. Az OMS vasárnap ünnepli megalakulásának 78. a hazai szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Országszerte csak nem 2000 elismerést adtak át a munkatársaknak a jeles alkalomhoz időzítve. Egy év 8 hónapos felfüggesztett szabadságvesztésre ítéltek egy nőt, aki magára hagyta 4 gyermekét a forróságban. 2 éve júliusban történt mindez Miskolc belvárosában, egy plazma központba ment be, miközben a kicsik legalább 1 órán át vártak rá a kánikulában víz és felügyelet nélkül. A legnagyobb 9 éves, a legkisebb 20 hónapos volt akkor. Egy járókelő figyelt fel rájuk és értesítette a rendőrséget. Éjszaka egy vastagabb felhőréteg borítja be az országot, ám esőt nem hoz. Hajnalban 7 és 13 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban elvonulnak a felhők, alapvetően kellemes napos idő valószínű. A Dunántúl nyugati részén, illetve északkeleten előfordulhat egy-egy zápor, esetleg zivatar. Ahol elered, ott megerősödik a szél. 21-27 fok jelentheti a csúcsot szombaton. A vasárnap is ezt ígéri, de már 24-28 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Régen volt olyan a diszkó, hogy lassúzós blokk. Hát ha most ilyen komplett hosszú blokk nem is lesz, de azért jó párszor lehet majd egy picit így szerelmesen billegni. A másikkal For the Cause, Ain't No Sunshine, Craig David, Walking Away, illetve All For One, I Swear. Na meg a sor legelején is. Busta Rhymes, Mariah Carey, I Know What You Want.
0: Ez a Night Shift a Best

Tesztapem a legjobb zenék, az már hetek óta lehet tudni, hogy az En Vogue a TLC-vel és a Salt and Pepával indul közösen amerikai turnéra, de pár napja az is kiderült, hogy a TLC önálló koncertek keretein belül is fog majd fellépni, sőt, ők átlátogatnak Európába, pont úgy, ahogy a most érkező En Vogue is. Szóval, aki szeretné a 90-es évek ikonikus R&B csapatát élőben látni, megteheti például majd Finnországban a Porridge Fesztiválon, vagy pedig Hollandiában július 18-án. Jön a My Lover, itt a Best Em.

Best FM, a legjobb zenék. Filmforgatás van a 6. kerületben, úgyhogy éppen ezért nem lehet majd autóval közlekedni, mert hogy lezárják majd a Terész körút bizonyos szakaszát ma éjfélig, illetve holnap egész nap a nyugati téri parkoló lesz majd forgatási helyszín, szóval arrafelé autóval egyáltalán nem lehet majd közlekedni.

Best FM a legjobb zenék. Hát ha már itt megénekelték az elmúlt percekben a csillagokat, az eget, most meg a napsütést, nem tehetem meg, hogy nem mondok pár szót az időjárásról. Remek lesz. Tényleg így tudom összefoglalni a szombatot és a vasárnapot, és 27 fokos nappali maximum, sőt szombaton még extrém magas UVB sugárzással is számolni.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Háromnapos tűzszünet jön az orosz-ukrán háborúban. Megnyitott UFO-akták, egyelőre marad a rejtély, úszó drograktárra bukkantak a spanyol rendőrök. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Holnaptól kezdődően háromnapos tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között az amerikai elnök. Donald Trump szerint a fegyvernyugvás hétfőig tart. Közölte azt is, hogy a két ország 1000-1000 hadifoglyot is kicserél. Az államfő közösségi oldalán hozzátette, idézem, reméljük, hogy mindez kezdete lesz egy nagyon hosszú, gyilkos és nehéz háború végének. Nyilvánosságra hozta az UFO-akták egy részét az Egyesült Államok hadügyminisztériuma. A megmagyarázhatatlan jelenségekről szóló felvételek, dokumentumok a Pentagon honlapján érhetők el. Közöttük van például több az Apollo program űrrepülései közben rögzített különös videó, illetve számos a világ több országában felvett jelenség is. A Fehér Ház összegzésében hangsúlyozta, ezekre akkor sem és azóta sem találtak minden szakember számára elfogadható magyarázatot, így arra sem tudnak választ adni, léteznek-e a földön kívüliek. A magyar buszgyártás legendáit mutatják be a hétvégén Tapolcán, 9. alkalommal rendezik meg a nemzetközi Ikarusz találkozót. Részletek Bordes Krisztián főszervezőtől.
2: Az autóbuszok száma 70 fölött van, magyar magántulajdonban lévő, illetve a külföldi buszok. Lesz Lengyelországból, Németországból több busz jön, illetve várok még Szlovákiából. Szokásos városi nosztalgia járatok, 55-ös Ikaruszok lesznek, 5 darab faros Ikarusz, egy 311-es Ikarusz. Elvonulunk ugye a Káli-medencébe 70-75 busszal egy órás túrára.
1: Rekordmennyiségű több mint 30 tonna kokaint foglaltak le a spanyol kommandósok. Az Atlanti-óceánon tartóztattak fel egy teherhajót, ennek rakterében volt a 290 milliárd forintot érő anyag. 6 ember őrizte a szállítmányt, de esélyük sem volt az elitegység ellen, azonnal letették a fegyvert. A nyomozók szerint a hajó volt a nemzetközi drogmafia egyik logisztikai központja. Onnan látták el az egyes európai országokban működő csoportokat tiltott szerrel. 24-28 fok, sok napsütés, ez vár ránk a hétvégén, mondom a részleteket. Éjszaka egy vastagabb felhőréteg borítja be az országot, ám esőt nem hoz. Hajnalban 7 és 13 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban elvonulnak a felhők, alapvetően kellemes napos idő valószínű. A Dunántúl nyugati részén, illetve északkeleten előfordulhat egy-egy zápor, esetleg zivatar. Ahol elered, ott megerősödik a szél. 21-27 fok jelentheti a csúcsot szombaton. A vasárnap is ezt ígéri, de már 24-28 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Név alapján, illetve a nevének hangzása alapján Mauro Picotto az egyetlen, akiről nagy biztonsággal ki tudjuk jelenteni, hogy olasz származású. Bocsánat, Mauro Picotto. De azért lesz még itt két olasz formáció ebben az órában. A Black Machine jön majd a Howie G-vel, a Two Black, pedig a Babes of Love-val, Vanessa Carlton és a Thousand Miles után.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék.

FM a legjobb zenék Sikén saját karrierének indulását első kislemezének megjelenésétől az 1996-os Offshore-tól számítja, ami azt jelenti, hogy igen, idén ünnepli 30. évfordulóját DJ-ként és producerként, és ezt egy nagyszabású show-val fogja majd augusztus végén megünnepelni a londoni Royal Festival Hallban, ahol természetesen a legnagyobb Sikén klasszikusok is felcsendülnek majd. Ez is jön a Love on the Run.

bulinak, amelynek keretein belül április 11-én a most érkező Mauro Picotto ismételten Budapesten pörgette élőben a lemezeket, és hát ha már legendák, akkor nyilván legendás dalok is pörögtek. Ez is, ami gyakorlatilag világsztárt csinált Mauro Picottóból. Érkezik a Komodo, itt a Besten a legjobb zenék között.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best

Kiss FM a legjobb zenék. Azt teljesen értem, hogy miért rájuk esett a választás, hogy ők legyenek a Red Hot Chili Peppers előzenekar a Finnországban, de hogy kinek az ötlete volt az, hogy a Roxette közönségét ők melegítsék be. Érdekes. Jön a The Rasmus és az In The Shadows.

Best FM a legjobb zenék, három amazing című dalt is pörgetünk itt a Besten a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb slágerei közül. A George Michael félét sajnos ugye már nem fogjuk tudni hallani élőben, ugyanez igaz az Aerosmith változatára sem, viszont Seal ezzel az amazinggel hamarosan jön Budapestre.

De ezt a legjobb zenék, ahogy korábban említettem, jó idő lesz holnap, nagyon jó, 27 fokos nappali maximum és magas UVB sugárzás, szóval a latin hangulat abszolút indokolt, ettől függetlenül természetesen holnap a Night Shift elején, ahogy minden szombaton 6 és 8 óra között hip-hopot és R&B-t fogunk majd pörgetni szombati rezidensünkkel, Slim Fit-tel, ez játszok mögött. Ennyi volt már a Night Shift, ennyi volt már a péntek, jön Junior Jack és az Esamba, én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en. Dog Child. Big Rock.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyelv.